Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Az aszfalt királyai ismét összegyűltek, hogy megmutassák szépségüket és erejüket. Ezek nem csak gépek, ez egy szenvedély. Ma minden róluk szól, hiszen nélkülük megáll az élet.
1: Megáll az élet.
0: Érezd az erőt, hallgasd a dübörgést. A város ma nem alszik, hiszen együtt dobban a szív. Truckfest parádé, hangerő, csillogás, fények. Táncolj velünk szabadon, élvezd a zenét. Nincs megállás, hiszen minden gázadás egy üzenet. Ez a

going out to everybody in the

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Olyan ő, hogy megáll.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: bízok, mert a világ hideg.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Babylon.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Yeah, you should take it off.
1: A múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

rockzene örök. A rock itt gördül velünk évek és évtizedek óta. Önök most Eszes István rocktörténeti műsorát hallgatják.

A mai műsorunk címe a vietnámi háború és a háborúk elleni tiltakozás a rockzenében. Köszöntöm Önöket rocktörténeti sorozatom mai adásában. Gondolom, sokan felismerték a bevezető zenét. Igen, ez valóban Hair Musicalből, illetve a filmből van. Azt látjuk a filmben, amikor a főhős a többi katonatársával együtt menetelnek és szállnak be a repülőgépbe, ami Vietnámba szállítja őket. Mai és a következő műsorunk azt mutatja be, sok-sok zenével illusztrálva, hogy a vietnámi háború milyen nyomokat hagyott a rockzenébe, illetve a rockzenészek hogyan reagáltak erre, és az ezt követő háborúkra.

folytatjuk a múlt heti műsorunkat. Az előző műsor végén egy karácsonyi dallal, a White Christmas-szel búcsúztunk. Bing Crosby dala jelentette az amerikai katonák és diplomaták számára Szajgon elestét és a vietnami háborút.

világon létezik egy olyan békehimnuszt, ami a világ bármely háborúellenes megmozdulásán elhangzik mind a mai napig, ez Lennon 1969-es dala. Egyszer egy újságíró megkérdezte tőle, mégis mi a céljuk az egésszel? Ő pedig azt felelte, csak annyit kérünk, hogy adjanak esélyt a békének. Ebből aztán lett egy dal, amit helyben Magnóra is vettek. Később kislemezre került, és azóta a béketüntések egyik legnépszerűbb éneke. John Lennon, Give Peace a Chance. A másik dal címe War, játssza Bob Marley. A jamaikai reggae legnagyobb alakjának az egész életműve az elnyomás elleni harcról szólt. Dalszövegeiben mindig hangsúlyosak voltak a társadalmi üzenetek. A lázadó és lázító, vallásos, misztikus és profetikus Marley a War című dalának a szövegét szinte egy az egyben első Haile Selassie, etióp császár, eszközgyűlésen elmondott 63-as beszéde ihlette, hol Afrika gyakorlatilag összes vezetője nevében

1970-ben megöltek 4 egyetemistát Ohio-ban azért, mert tiltakoztak a háború ellen. Ettől kezdve Vietnám ott volt az amerikaiak mindennapjaiban. Több millió ember bénított meg a Nemzeti Gárda által alkalmazott erőszak, amit a Kenti Egyetemről szóló tudósításokban láttak. A nemzet hangulata és az emberek háborúra alkotott véleménye változóban volt. A felsőoktatási intézetek tanulói a haragjukat többféleképpen is kifejezhették. Az egyik ilyen fontos és véleménynyilvánítás alkalmas kifejező eszköz a zene volt. Crosby, Stills, Nash & Young, Ohio. Buffalo, Springfield, For What It's Worth.

Bruce Springsteen, Born in the USA dala, USA-jel minden idők egyik leginkább félreértelmezettebb dala. A közönség által jól ismert változata egy nagyszabású stadionhimnusz, ami elsőre úgy látszik, mintha egyszerűen csak az amerikai nagyszerűséget énekelné meg. Van benne hazaszeretet, nemzeti büszkeség, nem is kevés, de helyzet igazából ennél sokkal bonyolultabb. Valóság az, hogy a Born in the USA egy vietnámi veterán fájdalmas visszaemlékezésre, némi keserédes ízzel vegyítve egy úgynevezett szeretlek, gyűlöllek levél Amerikának. A másik dalt játssza a YouTube, címe Sunday, Bloody Sunday. Sokan vesztek el, de mondd meg, ki győzött. Az árkok már a szívünkbe húzódnak. Anyák, gyerekek, testvérek és nővérek egymástól elszakadtak. Énekli az ír YouTube az 1983-as War című album talán legemblematikusabb dalában. Bár a szöveg bármely értelmetlen háborúra, és őszintén melyik háború nem értelmetlen, érvényes, egy bolóék a hosszú évszázadokra visszavezethető brit ír, vagy vallási szempontból protestáns katolikus konfliktus egyik legsúlyosabb incidensét dolgozták fel.

Műsoraimban nagyon ritkán játszok metal zenét. Most az aktualitás adja, hogy két ilyen dalt vegyek elő. Az emberekre erőltetett dolgoknak az elutasítását és mindenfajta lázadást kifejezetten a szövegekbe is beemelő műfaj a metal nagyon alkalmas a háború ellenes felszólalásokra. Sok olyan metal dal van, amely a háború iszonyatos hatásairól szól. A leghíresebb ezek között talán a Metallica legendás dala a One, egy katonáról, aki minden végtagját elveszítette a háborúban. Vagy a Black Sabbath-tól a War Pigs című klasszikus dal, a fekete mise résztvevőjéhez hasonlított tábornokokkal és a fronton halálra égő katonákkal.

0: Guns N' Roses Civil War. Mitől lehet egy háború civil? Teszi fel a kérdést az eredetileg a 89-es romániai forradalomban árván maradt gyerekek megsegítésére készített válogatás albumban. Valóban, hogy is lehetne bármilyen háború civilizált? A téma sajnos örök. Ugyanúgy az aktuális a 60-as évek végén, mint a 80-as évek végén, vagy napjainkban is. A dalban minden benne van, ami rámutat a háborúk borzalmaira, hogy mindig az a képlet, hogy a gazdagot gazdagítja, a szegényt pedig eltemeti. The Cranberries Zombie című dalt Dolores O'Riordan, az együttes azóta elhunyt énekese szerezte, és egy ira merénylet áldozatainak állít emléket. A két kisfiú, Jonathan Ball és Tim Perry, két szemetes kukába rejtett bomba miatt vesztette életét, melyek az angliai Warrington egyik forgalmas bevásárló utcájába robbantak föl. A zavargások közel 30 éves időszak alatt több mint 10 000 hasonló bombatámadás volt, nem csak Észak-Írországban, hanem Írországban és az Egyesült Királyság több más területén. A számból készült videókliphez a rendező Samuel Bayer Észak-Írországba vett fel valós jeleneteket, fegyverrel játszott gyerekekről és ráöröző katonákról. Emiatt mind a BBC, mind pedig az ír köztévé betiltotta a klipet, és csak egy vágott verziót voltak hajlandók leadni belőle.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you can get what we had here last week, which is the way he wants.

Remélem, az oroszok is szeretik a gyerekeiket, énekli Sting 1985-ös első szólólemezén megjelent Russians című dalában. A dalt, ami napjainkban megrázó aktualitást kapott, akkor a szovjet-amerikai hidegháború szembenállás inspirálta. A dal megírásakor az angol zenésznek szerencsére nem jutott eszébe, bármilyen módon is bojkottálja az orosz kultúra remek műveit, hiszen a dal fő motivumát Szergej Prokofjev, orosz zeneszerző, Kizsé hadnagy szvitjének a románc tételéből kölcsönözte. A másik dalt játssza Dire Straits, címe Brothers in Arms. Mark Knopflerék legsikeresebb 85-ös nagylemezének lassú, eső áztatta Melankolikus című dalát a magyar származású zenekarvezető 82-ben a brit-argentin falklandi háború idején írta. A háború 25. évfordulóján Knopfler, aki azóta is rendszeresen játssza ezt a számot, elkészítette a dal új változatát a legendás Abbey Road stúdióba, a befolyó pénzeket pedig a Falkland háború veterányainak ajánlotta föl.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Visszadobta az államfő az orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet. Rákai Filip reagált a Petőfi film miatt indult NAV nyomozás hírére. A Semmelweis Egyetem a világ 250 legjobb egyeteme között. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megfontolásra visszaküldte az államfő a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet. Baka András bár egyetért a szakmai önkormányzatiság megerősítésével, kifogásolja, hogy a jogszabály korlátozná a kamarai tisztviselők szabad megválasztását. Az államfő szerint a független szakmai szervezetek autonómiáját leginkább az szolgálja, ha a tisztújítás szabályairól maguk a kamarák dönthetnek. Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépés nem megfelelő átmeneti szabályozása miatt egyes orvosok akár adminisztratív okokból is elveszíthetik szakmagyakorlási jogosultságukat, ami veszélyeztetheti a betegellátás folyamatosságát. Baka András elnök ezért a törvény újbóli mérlegelését kérte a parlamenttől. Közleményben határolódott el az állami támogatások felhasználásától a Most vagy Soha kreatív producere. Rákai Filip leszögezte, hogy ő is a sajtóból értesült az eljárásról. Hivatalos megkeresést korábban nem kapott, így a részletekről nem kíván találgatni. Közlése szerint a filmnek kizárólag a kreatív producere volt, a gyártási feladatokhoz nem volt köze. Az adóhatóság szeptember 24-én rendelt el a nyomozást költségvetési csalás gyanújával. A produkcióra a Nemzeti Filmintézet több mint 4,7 milliárd forint közvetlen támogatást adott, ami a közvetett adókedvezményekkel együtt meghaladta a 7 milliárd forintot. Jelentősen előrelépett a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education legfrissebb világranglistáján. Az intézmény a 247. helyre került, így bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé. A tavalyi rangsorban még a 272. helyen szerepelt. A lista több mint 2200, 118 országból érkező felsőoktatási intézményt értékel, az oktatás, a kutatás, a kutatások minősége, az ipari bevételek és a nemzetközi orientáció alapján. A Semmelweis a kutatások minőségét tekintve különösen jól szerepelt, ezen a területen a 166. helyet szerezte meg. Az egyetem szerint az előrelépéshez a tudományos teljesítmény javulása és az erős nemzetközi kapcsolatok is hozzájárultak. Csalók élnek vissza a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves vármegyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A Máltai Szeretetszolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolványát. Ma is marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél. A friss reggelt követően délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Bringing back the old school sound.

Rég volt, szép volt, talán sosem volt. Eszes István válogat, az 50-es évek, Duváb

mai műsorunk első száma Five Seconds együttes In the Steel of the Night. Ez egy New Haven-i csapat, alapítója Fred Paris. Ezt a gyönyörű dalt a katonasságnál őrségben írta a barátnőjének, és ezzel a számmal 1956. augusztusában a Billboard Top 30-as listájára jutottak.

Five Satins-től hallottuk klasszikus nagy dalokat, In the Steel of the Night. Műsorunk múltkori adásába arról beszéltem, hogy az 50-es évek végére egy kicsit elkezdett csökkenni a duvak népszerűsége. Hál' Istennek 60-as években valami csoda történt, mégpedig egy technikai csoda. Egy technikai újdonság adott egy második esélyt ennek a zenének. Megjelentek az úgynevezett 33-as fordulatú long player LP lemezek, és ezek kitúrták a helyükről a 45-ös fordulatú kislemezeket, illetve megásták a régi 78-as lemezeknek a sírját. Ez azzal járt, hogy kisebb lemezcégek elkezdtek lemezösszeállításokat kibocsátani a 40-es, 50-es évek klasszikus duvap lemezeiből. Ebből aztán nagyon sok együttes újra fel tudott éledni, a dalaikat felfrissítették, bekerült a közönség közé. Nagyon híres volt egy lemezsorozat, aminek az volt a címe Oldies but Goodies, ezt Art Labo híres lemez sorozatának nevezzük. Hallgassuk meg azt a számot, amiből ez a sorozat a címét nyerte, a szám címe Those Oldies but Goodies, énekli Little Caesar and the Romance.

kis Cézárt és a rómaiakat, azaz Little Caesar and the Romans-t hallottuk, énekelték a korszak nagy slágerét, Those Oldies But Goodies. Előbb említettem, hogy azzal, hogy jó minőségbe újra ki tudtak adni régi dalokat, nagyon sok együttesnek második és harmad virágzást jelentett. Ilyen volt például a Penguins együttesnek az Earth's Angel nevű nagy-nagy slágere. A mai műsoromban a változatosság kedvéért nem az eredeti 1950-es évekből származó felvételt játszom le, hanem egy 60 évvel későbbi feldolgozást, a Human Nature ausztrál együttesnek a felszámát, a címe Earth's Angel.

Ezeket az összeállítás albumokat nem csupán a felnőttek vették, akik éltek az 50-es évek elején, hanem már a fiatalok is. Így elkezdődött a doo-wop zene visszatérése a fiatalok felé. Ebben az irányzatban feltétlenül meg kell emlékeznünk egy személyiségről, Irving Slim Rose-ról, ő egy hanglemez boltnak volt a tulajdonosa a New York-i Times Square-en. Ő elkezdte a régi klasszikus doo-wop számokat újraadni, újra kiadni különböző lemeztársaknak a címkéin. Így aztán a lemezgyűjtő körébe kultikus sikere lett ezeknek a daloknak. Ebből a sorozatból hallgassunk meg néhány számot, először a Marcells együttesnek a Blue Moon című számát. Ez a Blue Moon igazából egy 1934-es filmnek a betét dala volt, a film címe az volt, hogy The Bad in Every Man. Az együttes, a Marcells 1959-ben alakult két fehér és két színes bőrű énekessel. 1961-ben készítették ezt a felvételt. A demo eljutott az egyik híres diszjokéhoz, Murray DK-hoz, aki estegé többször lejátszotta ezt a számot, anélkül, hogy előzetesen engedélyt kértek volna az eredeti szerzőktől. Így aztán nagyon meglepődtek, amikor viszonylag tekintélyes jogdíj igény befutott hozzájuk. Ugyanakkor a Marcellsnek ez azt jelentette, hogy bejutottak a Billboard együttes 10-es listájára.

szereted a Duvab zenét? Akkor gyere el a honlapomra, a címe www.duvab.hu. Érdekességek a Duvab mesebeli világából, és sok-sok zene vár téged.

60-as évek elején játszott duvap számokat szakirodalom később elnevezte neo-duvapnak. A neo-duvap megőrizte a klasszikus duvapnak sok elemét, például a dallamvonal egyszerű volt, a dalok változatlanul az ártatlan szerelemről szóltak. De igyekeztek újra elővenni olyanokat, hogy ami a korai stílusa volt jellemző, a basszus, a falzettó éneklés megjelent ezekben a számokba. Az első ilyen szám, amit le fogunk játszani, a The Chiffons együttesnek He's So Fine című száma lesz. Előtte hagyd mondjak el egy érdekességet. A pop és rock zenébe általában az az alaphelyzet, hogy a zenészek, az énekesek, az együttesek kergetik, keresik azokat a számokat, ami nagy sikeré teszi őket. A Chiffonsnál fordítva történt, egy dal, egy sikeré vált dal kereste meg az együttest. Hogy mi történt? 1962 őszén Ronnie Mac megírt egy számot, az volt a címe, hogy He is Fine, bevitte néhány lemezproducerhez, ezeknek nagyon tetszett, és kérdezték tőle, hogy ugye ez megvan az együttes, aki fogja játszani. Hát igen, igen, természetesen. Nem volt ilyen. Hazament, gondolkozott, és eszébe jutott, hogy a gimnáziumban hallott egy együttest, őket hívták a The Chiffonsnak, megkereste őket, elvitt őket a lemezproducerekhez, lejátszották a dalt, és 1963 márciusában mind a pop, mind pedig a Rhythm and Blues lista első helyére került.

60-as évek eleje volt, a női duvap együtteseknek az aranykora, sorra jelentek meg nagy sikerű dalok, hallgassuk meg a The Shantys együttes a Maybe című számát.

A két női együttes után jöjjenek a fiúk, mégpedig négy olasz srác, akik Brooklynbe éltek, 1959-ben alapították meg a zenekarukat, nek a neve Tokens volt. 59 és 61 között megjelentettek két vagy három közepes sikert elérő dalt, 61-re a lemeztársaság már elkezdte az érdeklődését elveszíteni irántuk, nem maradtak nagy sikereket. Fiúk kinyugba bementek a producerhez, és előadtak egy afrikai dalt, amely az volt a címe, hogy Vimovech. Elénekelték, nagyon tetszett a dal a producernek, de azt mondta, hogy hát azért ez ne afrikai szöveggel énekeljék, hanem vegyenek elő valami megfelelő angol lírához, lírai dallamot, szöveget. Elkészült, ennek lett a címe The Lion Sleeps Tonight, az oroszlán ma éjjel alszik. A lemez 1962 őszén jelent meg, és 1963-ban a slágerlista első helyére jutott, mind a énekesek, mind a lemezcég nagy meglepetésére, és nemrég olvastam egy adatot, hogy a világon eddig több mint 6 millió példányt adtak el ebből a lemezből, valami nagyon-nagyon sok feldolgozás született. Hallgassuk tehát a Tokens-től The Lion Sleeps Tonight.

0: Playing only classic hit music.
1: Folytassuk a műsort a változatosság kedvéért újból brooklyni olasz dobápénekesekkel. Az együttes neve The Chimes. Eredetileg Caprice volt a nevük, már egy pár hónapja játszottak, akkor meghallották, hogy van egy másik Caprice együttes, biztos önök is ismerik őket, önök azok énekelték a nagy világslágert, a There is a Moon Out Tonight. Tehát a fiúk átnevezték magukat Chimes-nak, és 1960-ban összegyűjtöttek annyi pénzt, hogy el tudtak készíteni egy demo felvételt. Miközben ment a felvétel, a hangmérnöknek nagyon megtetszett a dal, amit a fiúk énekeltek. Fölhívta egy ismerősét a Tag Recordsnál, a producer azon odajött, meghallgatta a srácokat, azonnal leszerződtette, kiadták a lemezüket, és 1960 őszén a Billboard lista élén 18 hétig volt a Chimes együttes Once in a White című számukkal.

következő szám, amit játszani fogok, a Babetz együttestől a szám címe Mr. Lee. Pár szót engedjenek meg az együttesről. A Babetz volt az első olyan női csapat, akinek egyszerre volt number one a poplistán és number one helyezése az R&B listán. Négy fekete bőrű kislányról beszélünk, akik Harlemből származnak. Az első nevük is ez volt, hogy a Harlemi királynők, a Harlem Queens. Aztán az 50-es évek közepén egy producer elvitte őket az Atlantic Recordshoz, ők készítettek velük több felvételt, hát nem voltak nagyon sikeresek. Akkor a zenekar elővette saját dalt, amit még a középiskolás korukból egy utálatos tanárról, bizonyos Mr. Lee-ről írták ezt a dalt. A zene nagyon jó volt, a szöveg az borzasztó, producerek végül megkérték az együttest, engedjék meg, hogy átírják olyan stílusban a szöveget, hogy ez ne legyen bántó, ne okozzon esetleg később botrányokat, jogi eljárásokat. A szám végül 1957 nyarán jelent meg, 57 júliusára, ahogy említettem, egyszerre volt fönn a Billboard Pop és a Billboard R&B listáján. Tehát a következő dal, amit játszok, a Babetz együttestől, a Mr. Lee.

0: Playing only classic hit music.
1: Időben eljutottunk a 60-as évek elejére. Ez az időszak, ami a doo-wop zenének a csúcskorszaka, és sajnos a végkezdete, hiszen 1963-ban az úgynevezett brit invázióval a doo-wop zene hosszú évekre megszűnt. Az együttes, aminek fogjuk játszani a számát, az a nevétes neve, The Blue Jays. Ők egy tipikus zenekar erre a korszakra, zenéjükbe keveredik az 50-es évek R&B zenéje, a 60-as évek soul és doo-wop zenéje. Hallani fogjuk a dalba, hogy a vokál egy kicsit ilyen gospel stílusba íródott. Az együttes leghíresebb számát az 1961-ben megjelent Lovers Island, a Szerelmesek szigete című dalát mutatom be.

műsoromban többször elmondtam, hogy a dvab zenére jellemző a basszus előtérbe helyezése. Nagyon sok dvapos számba, akár a kezdetbe vagy közbe, a basszus helyettesíti hangszereket. Hallgassuk meg egy ilyen kis dvapos, basszusos dörmögést, az együttes neve Russell and the Candles, és a számuk címe Egyszer volt, hol nem volt, Once Upon a Time.

0: következő dalunk 1962 nagy sikere, number one-ja volt.
1: It's number one, it's number one.
0: Az előadó neve Gene Chandler, és a szám címe Duke of Earl. Mielőtt lejátszanám a számot, elmondom néhány érdekes információt Gene Chandlerről. Egy furcsa egy figura volt. Eredeti neve Eugene Dixon, és Chicagóban született 1937-ben, aztán elkezdett középiskolás korában különböző bandákban játszani, az első bandája volt a Gay Stones, aztán csatlakozott a Dükész együtteshez, mint szólóénekes. 1961 májusában ki is adtak egy slágert, ott a címe The Girl's Devil, tehát a lány ördöge, ami a listák alsó részén szerepelt. Írtak egy dalt, az volt a címe, hogy Duke of Earl. Ez ellenben nem tetszett az ő lemezkiadójuknak, a Net Recordsnak. Ezzel elkezdtek körülnézni, hogy ki érdekel esetleg ez a dal. Eljutottak egy bizonyos VJ Recordhoz, akinek a vezetője Calvin Carter rájött, ez egy nagyon jó dal lehetne, de hát az volt a gond, hogy a Eugene Dixon a szerződésbe állt a Net Recordszal. Ez úgy oldották meg, hogy egyszerűen Dixon fölvett egy kamu nevet, ez lett a Gene Chandler. Egyébként eredeti név egy Jeff Chandler nevű színész után találta ki ezt a nevet, így aztán a lemezt kiadták 1962. januárjában, és 1962. február közepén pedig egyes számú sikerült az Egyesült Államokban. Tehát hallgassuk Gene Chandlertől a Duke of Earl-t.

be egy dallal fogunk foglalkozni, beszélünk egy kicsit a keletkezés hátteréről, valamint bemutatom két különböző változatot a dalból. Napjainkra lett 56 éves a pop történelem egyik klasszikusra, és talán legtöbbször hivatkozott dala a Be My Baby. A Ronettes együttes 1963-ban megjelent kislemeze, a korszakának egyik legnagyobb slágere volt. Érdekesség, hogy teljesen más utakat nyitott meg a stúdió felvételbe, zenei szempontból pedig a dobintro, amivel indul az egész dal, talán a popzenének egyik legtöbbször lenyúlt számkezdése lett. Mielőtt játszanám a dalt, nézzünk egy kicsit egy-két érdekességet a énekesek és producerek körül. A Ronettes, ők egy volt a akkori korszak sok sikertelen csaj együttese közül. Ebben az időszakban működött Phil Spector zenei producer, aki rendkívül ismert volt arról, hogy jó füle van, jó találja meg a tehetségeket, de sajnos rendkívül kényes volt egy zenei felvétel minden részletére. Tehát ő folyamatosan hallgatott újabb és újabb énekeseket, és így meghallotta Ronnie Bennettet, az együttesnek az egyik tagját, állítólag felkiáltott, igen, ez az, ezt a hangot kerestem. Csak a Ronit akarta szerződtetni, de a lányok mamája szivózott, azt mondta, hogy vagy Roni, vagy Roni sincs, vagy ez mind a három lány szerepelteti. Így aztán Phil szerződtette mind a három lányt, elkészült az első daluk, ami ténylegesen meg is jelent. Most ezt fogjuk játszani, következő Ronettes, a daluk címe Be My Baby.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Visszadobta az államfő az orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet. Rákai Filip reagált a Petőfi film miatt indult NAV nyomozás hírére. A Semmelweis Egyetem a világ 250 legjobb egyeteme között. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Megfontolásra visszaküldte az államfő a kötelező orvosi kamarai tagságról szóló törvénytervezetet. Baka András bár egyetért a szakmai önkormányzatiság megerősítésével, kifogásolja, hogy a jogszabály korlátozná a kamarai tisztviselők szabad megválasztását. Az államfő szerint a független szakmai szervezetek autonómiáját leginkább az szolgálja, ha a tisztújítás szabályairól maguk a kamarák dönthetnek. Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépés nem megfelelő átmeneti szabályozása miatt egyes orvosok akár adminisztratív okokból is elveszíthetik szakmagyakorlási jogosultságukat, ami veszélyeztetheti a betegellátás folyamatosságát. Baka András elnök ezért a törvény újbóli mérlegelését kérte a parlamenttől. Közleményben határolódott el az állami támogatások felhasználásától a Most vagy Soha kreatív producere. Rákai Filip leszögezte, hogy ő is a sajtóból értesült az eljárásról. Hivatalos megkeresést korábban nem kapott, így a részletekről nem kíván találgatni. Közlése szerint a filmnek kizárólag a kreatív producere volt, a gyártási feladatokhoz nem volt köze. Az adóhatóság szeptember 24-én rendelt el a nyomozást költségvetési csalás gyanújával. A produkcióra a Nemzeti Filmintézet több mint 4,7 milliárd forint közvetlen támogatást adott, ami a közvetett adókedvezményekkel együtt meghaladta a 7 milliárd forintot. Jelentősen előrelépett a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education legfrissebb világranglistáján. Az intézmény a 247. helyre került, így bekerült a világ 250 legjobb egyeteme közé. A tavalyi rangsorban még a 272. helyen szerepelt. A lista több mint 2200, 118 országból érkező felsőoktatási intézményt értékel, az oktatás, a kutatás, a kutatások minősége, az ipari bevételek és a nemzetközi orientáció alapján. A Semmelweis a kutatások minőségét tekintve különösen jól szerepelt, ezen a területen a 166. helyet szerezte meg. Az egyetem szerint az előrelépéshez a tudományos teljesítményjavulása és az erős nemzetközi kapcsolatok is hozzájárultak. Csalók élnek vissza a magyar-máltai szeretetszolgálat nevével Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hevesvár megyében, ahol a szervezet lakhatási programjában résztvevő családoktól adatokat, iratokat és felvételeket kérnek el. A karitatív szervezet közleménye szerint az elmúlt hetekben mintegy 100 településről többen is megtévesztve működtek együtt az idegenekkel. A máltai szeretetszolgálat arra kéri az érintetteket, hogy mielőtt bárkit beengednének az otthonukba, minden esetben kérjék el tőle a szervezet hivatalos igazolványát. Ma is marad a száraz napos idő, legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. Mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél. A friss reggelt követően délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sokat költenek rá, mégis rossz állapotú a közúthálózat, lezárult a faki termelési moratórium, túlélte a kivégzését egy 50 éves nő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az utak 43%-a rossz állapotú, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT legfrissebb elemzésében. Bár GDP arányosan Magyarország illovas az úthálózatra fordított költésben, az alacsony minősítésű utak aránya változatlanul jelentős. A 43% rossz minősítésű mellett az utak 8%-a nem megfelelő, 12%-a tűrhető kategóriába sorolt. Az elemzés készítői szerint a közlekedés politika elsődleges feladatának nem az új költsége, hálózati elemek kiépítését, hanem a meglévő leromlott állapotú fő- és alsóbrendű úthálózat felújítását kellene kijelölni. Az elemzésben kiemelték, Magyarországon az állam közúti költéseinek 28%-a irányult a meglévő úthálózat karbantartására, míg 72% új utakra. Szeptember 30-ával lezárul a faki termelési moratórium, ez azonban nem jelenti azt, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében azt írta, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket annak érdekében, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. Gajdos László hangsúlyozta azt is, hogy a tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben. A miniszter a tilalom megszegőivel szemben a legkeményebb fellépést ígérte. Érdemben megfontolja a kormány a Sándor palota észrevételeit és a vitatott pontokat az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elé viszi. Így reagált Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán arra, hogy Baka András köztársasági elnök szerda délelőtt nem írta alá, hanem megfontolásra visszaküldte az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a parlamentnek. A Sándor palota tájékoztatása szerint, bár az államfő egyetért a kamarai rendszer megerősítésével, kifogásolta, hogy a jogszabály törvényi úton korlátozná a tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Az indoklás szerint a tisztségviselő választás rendezését a szervezetek belső szabályaira kell bízni. Kórházba szállították Kriszta Pálykot, miután a kivégzés során beadott két halálos injekció után is még vert a szíve, írja a BBC. A kórházban életmentő beavatkozást hajtottak végre rajta, miután két fecskendőnyi pentobarbitált adtak be neki. Pályk kivégzésére szerdán helyi idő szerint este 8 órakor került sor a Nashville Riverbend maximum börtönben. Pályk jogi csapatának orvos szakértője azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a nő szervezetében valószínűleg nem alakult ki olyan magas pentobarbitál szint, amely légzésleállást és szív-érrendszeri összeomlást okozott volna. 200 év után Pályk lett volna az első nő, akit Tennessee államban kivégeznek. Folytatódik a napos csapadékmentes időjárás, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Az általában keleties, északnyugaton a déli szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaik felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!

0: Lépés Rádió, a ritmus rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió mikrofonnál Robit hajtjátok, és itt van velem Karina és Sanyi is, ha minden jól megy. Remélem, hogy a vétel tökéletes, mert én most próbálom hallgatni vissza kontrollba, de olyan halknak tűnök. Szia Sanyi, de lehet, hogy csak nekem. Nem, jó, jó lesz. Szia Sanyi.
3: Sziasztok, sziasztok.
4: Jó reggelt.
3: Hallgatót és minden kollégát. Reméljük, hogy egy kellemes délelőttet fogtok velünk eltölteni.
4: Sanyi halk, Sanyi nem halk, nekem tök jól hallom.
3: Nem, most már Robi is azt mondta, hogy mindenki.
2: Viszont Karina, te túl hangos vagy, menj megint távolabb egy kicsit a mikrofontól, mert torzítasz.
4: Így tökéletes?
2: Egy kicsit közelebb.
3: Most már közelebb.
4: Igen, most.
2: Most a jó. Így maradj.
4: Pislogok, igenis, értettem.
2: 2026. október 1-je van, bizony, október 1-je, és hát majd köszöntjük milyen névnaposokat, meg hozunk érdekességeket, lesz bölcsesség, horoszkóp, időjárás, illetve érdekesebb hírek és jobbnál jobb zenék is várhatók ebben a szűk 120 percben. Mai műsorunkban viszont először elérhetőségénk www.lépésradio.hu, kívánságdobosz hallgatói messenger csoport, de ott vagyunk a Facebookon, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is tessék minket lájkolni, követni, feliratkozni, minden finomságok, ilyesmi opciókat kihasználni és minket hallgatni és ezzel segíteni munkánk. De írhatok nekünk e-mailt
3: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
2: Mai műsorunkban tehát elmondtuk már röviden, hogy miről lesz szó. Most viszont akkor köszöntjük a Malvinokat. Kermán eredetű név jelentése pedig a jog barátja. Minden Malvin nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik október 1-én születtek, nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Mai műsorunkban is hoztunk egy kis érdekességeket, például képzeljétek el, hogy október 1-je az idősek világnapja. Október 1-én tartják az ENSZ idősek világnapját, hivatalos nevén az idősek nemzetközi napját. Az ENSZ közgyűlés 1990-ben jelölte ki október 1-jét erre a célra. Azóta a nap egyszerre szól az idősebb generációk társadalmi szerepének elismeréséről, és arról, hogyan lehet hosszabb élet mellett minél tovább egészségesen, aktívan és önállóan élni. A 2026-os év témája nagyjából a hosszú élet kora. Gondoljuk újra rendszereinket a hosszabb élethez. A WHO szerint az emberiség ma hosszabb ideig él, mint korábban bármikor, de a hosszabb élet csak akkor valódi nyereség, ha ezek az évek minél tovább egészségben is telnek. A világnap az ENSZ 2021-2030 közötti egészséges idősödés évtizedéhez is kapcsolódik. És még egy érdekesség, hogy ma van a kávé világnapja is, bizony. Na, egy kicsit könnyedebb. A kávé nemzetközi napja is. Az ENSZ nemzetközi napokat felsoroló naptárában is 2026-ban már a International Coffee Day is hivatalosan szerepel október 1-én. A kávé ma már messze nem egyszerű reggeli ital. Sok ember számára maga a hozzátartozó szertartás jelenti a nap kezdetét. A Van, aki az ízére esküszik, másnak az illata, a kávézás közbeni beszélgetés, vagy éppen az a néhány nyugodt perc a fontos. És akkor még egy kis érdekesség. Képzeljétek el, van egy technős, amit a rendőrök vettek üldözőbe, New Jersey rendőrei szeptember 28-án egy meglehetősen szokatlan gyanúsítottra lettek figyelmesek, egy hatalmas technős sétálgatott egy település utcáján. A rendőrség humorosan azt írta hozzá, hogy rövid gyalogos üldözés kezdődött, és ezt ők nyerték meg. Az állatot biztonságosan őrizetbe vették, majd megkezdték gazdájának keresését. Talán ez lehetett a rendőrök pályafutásának egyik olyan üldözése, ahol vagy amelynél nem kellett különösebben aggódni a gyorshajtás miatt.
4: Nagyon cukik a teknősök, nagyon szeretem őket, nekem is volt ismerősövéknek is van, én nagyon bírom őket, mondjuk sajnos nálunk a teknősök nem éltek csak 15 évet, de vannak olyan teknősök, amik 3-4 emberöltőt is végigélnek, tehát több száz éves teknősök.
2: Nagyapád teknőse volt, de te neveled már.
4: Így van, pontosan. Hát, igen, neveltem volna, ha, de tényleg, tehát vannak több száz éves teknősök is, és persze nagyon sok fajta van. Nekünk egy fekete hátú teknősünk volt, tehát korom fekete volt a páncélja, de nagyon-nagyon szerettük őket, ketten voltak. Végülis az étkezésükkel sincs semmi gond, valamelyik csak növényt teszik, valamelyik halat és növényeket, csigákat, hagydókat, de nagyon jó pofa kis állatok, az biztos. Nyugodt, békés, mondjuk a pici teknősök azok gyorsan kavarnak, azok cik is már ott sincs.
3: És utána belassulnak, mire felnőnek.
4: Nem, hát a mieink azok, ugye elengedtük őket, és úgy kellett kikutatni, hol vannak, de szeretek elbújni. Tehát szeretek bemenni a valami alá, ágy alá, akár, de aztán visszajöttek, de a jó pofa volt, hogy kopogtak, így mentek a kis teknőjükkel is, így tik-tik-tik-tik-tik-tik.
2: Na, ennyit a teknősökről, indítsuk a műsort My Republic Good Life című dalával, aztán pedig jövünk hozzátok vissza a nap bölcsességével. Tartsatok velünk jó szórakozást az elkövetkezendő szűk 120 perchez.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
2: A Lépés Rádió nem az átlag médiák közé tartozik. Nálunk sérült és épp emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért.

A zöld alma, mikor pirosra változik, a komoly ember, mikor mosolyog, mintha nem egy és ugyanaz volna. Egy mosoly sokszor egészen más oldalát mutatja meg annak az embernek is, akit komolynak, távolságtartónak ismerünk. Néha egyetlen mosoly elég ahhoz, könnyebb legyen megszólítani egymást.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Kos. Október első napja új lendületet hozhat. Nem kell nagy változtatással kezdened a hónapot. Választ ki egy dolgot, amelyben most valóban szeretnél előrelépni. Pika. Ma egy kellemes beszélgetés jobb kedvre deríthet, mint gondolnád. Ne csak a kötelező dolgokra jusson időd. Ne csak a kellemes, kötelező dolgokra jusson idő. Keres valakit, akivel egyszerűen jó beszélgetni. Ikrek. Egy váratlan információ ma teljesen új irányba terelhet egy új ötletedet. Ne bosszankodj, amiatt át kell írnod az eredeti terveket. Rák. Valaki ma számíthat a segítségedre, de könnyen lehet, hogy neked is jól esik majd, hogy szükség van rád. A segítség néha mindkét félnek ad valamit. Oroszlán. Könnyen te teremthetsz jó hangulatot egy társaságban. Egy jól időzített vicc vagy kedves mondat többet érhet, mint egy hosszú magyarázat. Szűz. Egy kisebb feladatot ma végre kipipálhatsz. Ne becsüld le az apró eredményeket, sok ilyen kis lépésből áll össze egy igazán sikeres hónap. Mérleg. Könnyebb lehet megtalálni az egyensúlyt a saját terveid és mások igényei között. Nem kell mindig valamelyik oldalnak teljesen lemondania arról, amit szeretne. Skorpió. Valaki ma váratlanul őszinte lehet veled. Mielőtt válaszolsz, próbáld megérteni, miért éppen most mondta ki azt, amit eddig magában tartott. Nyilas. Október benned is felébresztheti a változtatás vágyát. Egy új program, útvonal vagy kisebb kaland már kizökkenthet a megszokott kerékvágásból. Bak. Ma érdemes lehet visszanézned arra, amit szeptemberben elértél. Nem csak azt, amit mi maradt félbe, hanem az is, mennyi mindent sikerült már megoldanod. Vízöntő. Egy elsőre szokatlan ötlet ma meglepően sok támogatót találhat. Mondd ki akkor is, ha még nincs minden részletek tökéletesen kidolgozva. Halak. Ma könnyebben észreveszed azokat az apró dolgokat, melyek mellett máskor elmész. Egy zene, egy illat vagy egy kedves mondat is különlegesebbé teheti a napodat.

heti jótából mondom a legfrissebb mértadatokat először is nagyobb városainkról. A fővárosunkban Budapesten jelen pillanatban az a helyzet, hogy Fátyófelhős az ég és 17 fokot mérnek, Debrecenben is Fátyófelhős ég mellett 17 fok van, Győrben 20 fokot mérnek már, Miskolcon Fátyófelhős 16, Pécsen derül 17, még Szegeden derült és 20 fokot mérnek. A mai napra egyébként 22-27 fok közötti napi csúcs várható országszerte. Legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen, emellett folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás. Az általában keleties északnyugaton a déli eszelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 22-27 fok között alakul. Késő estére általában 9-15 fok közé hűl le a levegő. Az orvosmeteorológiai jelentés szerint pedig a frontérzékenyeknek fontos információ, hogy a mai nap csütörtökön fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Úgyhogy mindenki vigyázzon magára és embertársára, mert mindenkit hazavárnak, mi pedig egy jó zenével, aztán pedig hozzuk mai műsorunk első érdekességét.

0: egy színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Bizony is megosztuk mai műsorunk első érdekességét, méghozzá az az első érdekességünk ma, méghozzá itt is van, közel 300 kutya rendezett medencés bulit világrekorder lett belőle.
2: De cukik!
1: Képzeljetek el egy víziparkot, ahol egyszerre majdnem 300 kutya rohan a medencéhez. Las Vegasban ezt nem csak elképzelték, hanem meg is csinálták. A Daddle Palooza 2026 rendezvényen 296 uszkár keverék kutya és gazdáig gyűltek össze egy nevadai víziparkban. A medencés kutyaparti új Guinness világrekordot állított fel. A kutyák a Covagold Canyon víziparkban találkoztak. Használták a hullámmedencét, a pancsolókat és más sekélyvizes területeket is. A helyszínen Guinness bíró ellenőrizte a résztvevőket, és végül 296 kutyával hitelesítették az új rekordot. A korábbi csúcs 277 kutya volt. A programnak ráadásul komolyabb célja is volt, a úgynevezett Double Rescue USA állatvédő szervezet számára gyűjtöttek támogatást. Írja ezt a Yupi. Kérdezlek titeket, hogy szerintetek a kutyák élhetnek jobban egy ilyen hatalmas, vagy szóval a kutyák élveznek jobban egy ilyen hatalmas kutyabulit, vagy inkább a gazdáik? Szerintem a kutyák. Most gondoljatok bele abba, hogyha a kutyámmal elmegyek bárhova is, mondjuk akár csak nyaralni. Hát arra a kutyára oda kell figyelni, azt vécéztetni kell, az egy felelősség, tapasztalatból is mondom. És nem az, hogy elmegyek bulizni, hát akkor nem kell foglalkozni se kutyával, se gyerekkel, akkor csak saját magamért válunk felelősséget. Tehát, hogy ez ugyanolyan. És nem mindegy az, hogy hogyan
2: nyaralsz.
1: Igen, hogyan
2: kutyával vagy kutya nélkül.
1: Pontosan.
2: Hát figyelj, a kutyák biztos, hogy nagyon szeretik a vizet, legalábbis elméletileg ez így van, genetikailag beléjük kódolva.
1: Nem mindegyik fajta.
3: Hát nem mindegyik fajta.
2: És van olyan fajta is, ami elméletileg vízi vadászkutya is fél a víztől, tehát vannak azért ilyen esetek, de alapból ez a kutyáknak nagyon nagy buli. A gazdának már azért nem annyira. Tehát érdekes, mondjuk egy Guinness rekord és egy gyűjtés miatt azért ez nagyon-nagyon jó volt, hogy megtették.
1: Bocsi, Karina, hogy beléd szólok, de csak azon kutyák tudnak vízbe menni, akiknek van úszóhártyájuk, ezáltal tudnak úszni. Amely kutyafajtának nincs úszóhártyája, az hiába megy a vízbe, az szerencsétlenként úgy fog csapkodni a vízbe, mint az az ember, aki nem tud úszni.
4: Bizony.
1: Tehát azért ezt tegyük, és tegyük már tisztába, hogy kutya és kutya között hatalmas különbség van. Általában a vadászkutyáknak van úszóhártyájuk, például a labradoroknak, a golden retrievereknek, az uszkároknak is úgy tudom, hogy van úszóhártyájuk, tehát itt is uszkárkeverékek voltak. De olyan fajtának kell lenni. De nem minden fajta képes úszni. Na, ennyit akartam hozzátenni, bocsi, hogy belé szólt.
4: Egy vizsla, de a vizsla az nem.
2: A vizsla is az, hát a vizsla is, persze, a vizsla is imád úszni.
1: A vizsla is, hát, mert annak is vizsla, van úszó.
2: Hát jó, lehet, hogy mondjuk egy pincsi annyira nem szeret.
4: Nem láttam még úszóhártya.
2: Nem láttál? Van neki csak
1: a Macinak is volt, Macinak is, Dömének is van úszóhártyája. Nagyon-nagyon pici, azt nem is tudod nagyon amúgy
4: kitekinteni. Ja, de az nem olyan, mint egy, igen, tehát mondom, én egy pacsának láttam az úszóhártyáját.
2: Igen, kacsa, de a kacsának nagyobb van, a kutyáknak kisebb.
1: Tehát olyan pici, hogy a lábújjuk között van, és annyira észrevetetlen, igazából kitapintani egyáltalán lehetetlen. Egy nagyon pici, vékony bőr. Macinak is volt, Sanyi, hogy szerintem fogtad, és csak nem tudtad, hogy az amúgy úszóhártyának is
2: fel. A spárnyeleknek is van, mert ők is szeretnek vízivadásznak lenni, szóval azért van. Van egy másik,
4: de utána jó,
2: fogok nézni, hogy melyiknek nincs, jó? Tehát ez biztos utána nézek.
1: Na jó, de most ezt hagyjuk is. A lényeg az, hogy egyébként szerintem itt a kutyák élvezték. A gazdi a felelősség, hogy figyeljen a kutyáját.
2: Igen.
1: Menjünk tovább még egy hírrel, egy párkapcsolati hírrel, mielőtt zenélnék, méghozzá 69 évesen, képzeljétek el, körbe biciklizte a világot, útközben újra és újra az idegenek kedvességével találkozott. Na nézzük, egy kapcsolat akkor is képes tovább vinni valakit, amikor a másik ember már nincs mellette. Mark Hamms történetében egy közös életből végül egy több mint 30 ezer kilométeres világkörüli út született. A 69 éves kanadai Mark Hamms több mint 30 ezer kilométert biciklizett 25 országon keresztül, és Guinness rekorddel lett. Az útja felesége Jackie emléke inspirálta, akivel 25 évet töltöttek együtt. Mark Bangkokból indult, majd 324 nap alatt Ausztrálián, Ázsián, Európán és Amerikán keresztül visszaért kiinduló pontjához. Útja során csaknem 68 ezer kanadai dollár gyűjtött rákutatásra. Azt mondta, az utazás egyik legfontosabb tapasztalata az idegen emberek kedvessége volt. Volt, aki szállást adott neki, más ételt vett, sőt olyan is akadt, aki több száz kilométert vezetett azért, hogy új kerékpárgumit vigyen neki. Mark szerint feleségével mindig abban hittek, hogy amíg egészségük engedi, élniük kell a lehetőségeikkel, írja a Guinness World Records. Kérdezlek titeket, hogy mennyire képes tovább élni bennünk egy kapcsolat azokon a célokon és álmokon keresztül, amelyeket korábban közösen fogalmaztunk meg.
2: Hát életünk végéig az biztos, mert közösen fogalmaztuk meg, és 25 év együttélés után, ha elveszte az ember a párját, akkor az nagyon rossz hatással van a lelki világára, és ezek a kezdeményezések biztos, hogy életben tartják az emlékét. Ezért vannak az emlékművek, ezért vannak a megemlékezések azokról, akik itt hagytak minket, és ez egy nagyon fontos üzenet is.
4: Hát igen, hát nyilván a közösen megfogalmazott célokért nyilván pozitív és lelkesen próbálják megvalósítani, hiszen azt nem egyikük vagy másikük célja volt, hanem a közös cél.
2: Nagyon sok könyvet olvastam, ilyen biciklizős, úti, leírásos könyveket, és ott is azt nyilatkozták, hogy volt például egy autostoppos lányok. Régebben volt ez a könyv megírva, de aki biciklizett is, vagy ilyenre adta a fejét. Tehát mindenki azt mondta, hogy a külföldi emberek nagyon-nagyon szeretettel méltak, tehát nem volt negatív, vagy hát nagyon kevés negatív élményük volt, de mindenki szeretettel fogadta őket, hogyha ilyen világkörüli útra, vagy biciklivel, vagy gyalog, vagy túrázva adta az ember a fejét. Ha még gyűjtött, az meg még jobb volt. Hát nálunk is volt a Magyarországon a Szamaras fiú, és végül is egész Magyarország.
1: Sőt, talán van, szokott lenni évente mindig valamilyen ilyen Szamaras, szoktam olvasnia.
2: Igen, igen, ez a Itt vagyunk, vagy Ott vagyunk már.
1: Igen, Ott vagyunk már. Igen.
2: És ő is végül is pénzt gyűjtött, de mégis nem csak pénzt gyűjtött, hanem az állatok tartására, állatok védelmi
1: mentettek meg szamarokat is, pont olvastam, hogy mentettek.
2: Igen, tehát szóval ezek így össze vannak kötve, akkor ezek nagyon-nagyon emlékezetessé tehetik a dolgot.
1: Igen. Mi meg emlékezetesen megyünk egy picit zenélni, aztán jövünk hamarosan hozzátok vissza egy újabb érdekessége.

0: egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk is tovább még hozzá egy furcsa bűnügyjel. Batman üldözte a táskatolvajt, és ezúttal nem egy filmben. Ha valaki táskát lop, valószínűleg az utolsó dolog, amire számít, hogy Batman ered utána. Az angliai Norwichban azonban pontosan ez történt. A 25 éves Somni Mason Batman jelmezben ment egy barátja jelmezes bulijára, amikor meglátott egy feltételezett táskalopát egy jelmezbe öltözött emberrel együtt, üldözőbe vette a gyanúsítottat. Batmanhez még Mr. Fantastic és Poison Ivy is csatlakozott az üldözésben, így a jelenet inkább hasonlíthatott egy képregényre, mint egy átlagos norwichi estére. Útközben rendőröket is értesítettek. A táskát később egy magas fal tetén találták meg a Morbiszki katedrális közelében. Több siketlen próbálkozás után végül maga Batman mászott fel érte és szerezte vissza. A táskát teljes tartalmával együtt visszaadták a tulajdonosának. Az esetről készült felvételek természetesen a közösségi médiába is eljutottak, írja a The Guardian. Kérdezlek titeket, hogy szerintetek egy ilyen helyzetben meddig érdemes egy civilnek közbelépnie, és mikor jobb a rendőrségre bízni a dolgot. Hát, hogyha éppen látod, és azonnal jobbában egyszerűen el tudod kapni a fickót, akkor nem biztos, hogy mindig a rendőrségre kell várni, bár közben ajánlott értesíteni. Tehát jól, szerintem jól jártak el a fiúk.
1: Igen, akkor így is rendőrségre kell várni, mert hát ugye ő azért mégse viheti be.
0: Nem, de képzeljétek el, egyszer édesapám rajta kapott egy tolvajt, hogy eltulajdonítja a virágos ládát az ablakunkból, és fogta, visszavette tőle, és azt mondta fatalom, menjen, még fel nem jelentem, elment a fickó. Úgyhogy nem lett bele feljelentés, a láda megmaradt a virággal együtt, de igazából így is meg lehet oldani. De egyébként azt gondolom, hogy az a jobb, ha közbeértesítik a rendőrséget, mert akkor el lehet kapni a gyanúsítottat, és máskor talán nem lop.
2: Hát, attól függ, hogy mit lop, mert ha egy autótolvajt érsz tetten, azt nem biztos, hogy utoléred, tehát sokkal jobb a rendőrség.
0: Hát ha autód van, akkor autós üldözés.
2: Egy táskatolvajnál, ha gyorsabban futsz, és tényleg utoléred, akkor közben értesíted a rendőrséget, igen, és közben
0: de autós üldözés közben is hát lehet értesíteni a rendőrséget.
2: Lehet, persze, és mondjuk sokkal jobb az, tehát sokkal jobb az, hogy mindenféleképpen értesíteni kell valakit,
0: vagy a rendőrséget,
2: vagy valakit, hogy könnyebben el lehessen kapni, mert azért ezek a tolvajok árkon, boklon át tudjanak.
0: Hát az, hogy valakit, bárkit, az én értesítés, mondom, a rendőrséget mindenféleképpen.
1: Sősorban.
0: Igen. De egyébként valóban így van. Na, de nézzünk egy aranyos állatos sztorit, ha már így a kutyák strandoztak az elején. Egy hátizsákkal, vagy egy hátizsákban érkezett a kávézóba. 3 nappal később már új otthona volt.
2: Sejtelmes történet.
0: Steve Brabble valószínűleg csak kávét szeretett volna venni New Yorkban. A sorbaállás végére azonban találkozott valakivel, aki 3 nappal később már a családjához tartozott. Steve egy Starbucksben pillantotta meg az 1 éves Missit, aki egy férfi hátizsákjából nézelődött. Képzeljétek el. A kutya menhelyen élt, és azért vitték városi kirándulásra, hogy segítsenek neki gazdát találni. Missit Brainesberg tartalomkészítő vitte magával, aki menhelyi kutyákkal jár New York különböző pontjain, hogy több ember találkozhasson velük. Steve megsimogatta Missy fejét, a kutya pedig rögtön megnyalta az arcát. A férfi később sem tudta kiverni a fejéből a találkozást, ezért megadta adatait a Billy V állatmentő szervezetnek. 3 nappal később Missy már vele tartott új otthonába. Egy egyszeri kávézásból így örökbefogadás lett. Írja. Hát azt nem írja, hogy ilyen forrás, de a lényeg az, hogy ez egy nagyon aranyos sztori. Hisztek abban, hogy ember és állat között már az első találkozáskor kialakulhat az az érzés, hogy egymásra találtak? Vannak erre is esetek és példák, igen.
2: Attól függ, milyen az állat, és milyen az ember, és milyen a szitu, de igen. Mostanában nagyon sokat posztolnak erről az örökbefogadás és rejtelmei című fejezetről, hogy milyen nehéz Magyarországon örökbefogadni bármilyen állatot. Mondjuk több a nemleges posztolás, mint az igenlő, mert olyan akadályokat gördítenek az örökbefogadás szemben, hogy egy olyan kérdőívet kell kitölteni, hogy némelyek szerint a gyerek örökbefogadása kenterbe veri. Valahol az állatvédők
1: már az se
2: érte, az se könnyű, de hát a kutya és a macska örökbefogadása sem könnyű, mert olyan kritériumokat szabnak meg, amit igazából te azt gondolod gazdiként, hogy ó, hát ez túlzás. És amikor én is belegondoltam, hogy például szeretnék, ha te megtérítenéd az addigi költségeket, mondjuk legyen 30 ezer forint. Tehát mondjuk az első oltás 10 ezer, a második oltás 15 ezer, az ivartalanítás vagy megcsinálták, vagy nem. Tehát reális az. Akkor például egy macskának is. Azon az elven vannak, hogy a téglaházban, társasházban laksz, akkor igenis rakjál macskahálót az ajtódra, ablakodra, erkélyedre, mert a macska kiesett, és nem az a probléma vele, hogy mondjuk elpusztul, hanem az, hogy mondjuk elszalad, előtt az autó. Tehát vannak ilyen kritériumok, amik igazából tényleg jogosak, de anyagi
0: feltételekről, a
2: keresetedről kérdeznek, hova viszed, hány éves vagy, tehát idős embernek már nem adnak kutyát, tudod-e sétáltatni, milyen munkarendben dolgozol, tehát fontos ez is.
0: Ez nem igaz, hogy idős embernek nem adnak kutyát, cáfolom, mert sok idős embernek pont az, hogy erőt ad, és támogatást, és úgymond terápiás jelleggel szoktak kutyát adni.
2: Igen, de azért nem adnak az állatmentők, én posztokból olvasom, csak tehát a poszt hazudik én is, mert mi van, ha meghal? Mi lesz a kutyával? Lesz, aki átveszi, vagy visszaviszik a menhelyre, és a menhelynek megint egy plusz.
0: Jó, de ez benne van egy fiatal esetében. Most honnan tudod, hogy egy fiatal öregbe fogad egy kutyát, vagy bárkit, azt holnap autóbal esetet szemben is meghal. Nem tudhatod előre.
2: Jó, de ennek kevesebb az esélye.
1: Jó, de a kocsázati tényező kisebb.
2: Kisebb a kockázat.
0: Ez nézőpont kérdés. Egy
2: vagy
0: öreg ember meg nem ül autóba.
2: Tehát öltözöl, most... és nem viheted az állatot. Tehát azért ott is van kockázat.
0: De például tényező. Lehet, hogy egy idős embernek meghosszabbítja az életét az
2: állatot. Igen, állat. Csak, nem csak ez az állatmenhelynek kevés, Robi. Tehát kevés az, hogy ő kedvességből odaadja, mert bármi történik, a kutya visszakerül, és mi lesz? Gondból gondba kerül. Tehát jó. Valahol őket is meg lehet érteni.
0: Meg persze, viszont nem, mert az órának is véget ért, hisz mindjárt 11 óra jönnek a hírek, aztán pedig a következő órában hozzunk újabb érdekességeket. Írjátok ti is le a véleményeteket, például a Hallgatói Messenger csoportunkba.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Októberben is folytatódik a kamatstop. Budapesten egyeztetett az európai főügyész hazánk csatlakozásáról. Hétvégén rendezik a nemzeti vágtát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021 a Covid vészhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzálog hitelekre. Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruta kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az európai ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás nyomozásával foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásának szabályait alakítják ki. Az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. Díjmentesen vehetnek fel készpénzt a Revolut ügyfelek az Erste Bank automatáiból, derül ki a pénzintézet Bankmonitornak küldött válaszából. Mint írják, a bank a Revolut valamennyi kártya azonosítójára kivételt állított be, így a kártya kibocsátásának időpontjától függetlenül egyik Revolut kártyát sem kezeli már külföldiként, és nem számol fel rájuk eszközhasználati díjat. A változás fokozatosan valósult meg, a Visa kártyákra körülbelül egy éve nem kell fizetni, a Mastercard kártyákra pedig azóta, hogy 2026-ban elindult a Revolut magyarországi fióktelepe. Menesztik a NAV bűnügyi vezetőit, Domokos Ferenc dandártábornok főigazgatónak és helyettesének Szűcs Gábor László ezeredesnek indoklás nélkül vonták vissza a megbízatását. A döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj ügy körüli belső vizsgálatok állhatnak. A döntést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nem köteles indokolni a NAV vezetése, írja a 24.hu. Október 3-án és 4-én rendezik meg a 19. nemzeti vágtát a szilvásváradi Lipicai Lovas Központban. A kétnapos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kishuszár és a huszár gyerek vágta résztvevő is rajthoz állnak, de lesz fogat vágta hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A nemzeti vágta programját a szilvásváradi Lipicai Ménes hajtása zárja. Folytatódik a napos csapadékmentes időjárás, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Az általában keleti és északnyugaton a déli szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Könnyű azt gondolni, hogy az állat össze-vissza repül. Kiderült, hogy éppen ez lett az egyik legjobb trükkje. Brit kutatók szerint a pillangók szárnymintái és kiszámíthatatlan repülése együtt optikai csalódást okozhatnak a ragadozóknak, akik így nehezebben találják el őket. Az Exeteri és az Excessi Egyetem kutatói nagysebességű felvételekkel és madarak látását utánzó felvételekkel számítógépes modellekkel vizsgálták a pillangókat. A szárnyakon található csíkok, foltok és farokszerű nyúlványok mozgás közben megtévesztették a támadó állatot. A ragadozó rosszul érzékelte, hogy milyen gyorsan és pontosan meg merre repül a pillangó. Emiatt vagy teljesen elvéti, vagy kevéssé pontos és fontos szárnyrészt talál el. Tehát ami nekünk szép szárnyminta, az a pillangónak életmentő optikai trükk is lehet. Melyik állati képességet próbálnátok ki egy napon, ha választhatnátok egyet? Nem tudom.
1: Én a kaméleont.
0: Úristen, Karina, te amúgy is kaméleont.
2: Én a színe változás.
1: Hát alakváltó, színváltó dolgokat én kipróbálnék, tehát igen, tehát ez azért jó pofa lehet, tehát más színű lennék, mint
0: belesimulnál a környezetbe.
1: Így van, tehát a kedvemhez mértem, malila kedvem van. Ó, ma rózsa szín, mert boldog vagyok. Ó, ma sárga, mert nagyon boldog vagyok. Nagyon bírom, ez jó pofa lehetne.
0: És Sanyi, te?
2: Lehet, hogy így, mivel ilyen kényelmesebb, lustább vagyok, próbálnék valami pörgősebb rohart, mondjuk egy kicsit méhecskének lenni, aki...
1: De hát az csíp, nem? Vagy a darázs csíp?
0: A darázs és a méhecske is csíp
2: hát érzemben, de önmagában az, ami... A kis forgossága, ugye, meg hasznos tevékenység.
1: Aha, értem. Na, nem rossz, nem rossz.
0: Virág, Sanyi virágokat akar beporozni. Meg mézet akar gyűjteni, Sanyi. Szereti a mézet.
1: De te várjunk csak, ki eszi meg a pillangó.
0: Tehát, értem, a pillangó nem tudom, most hirtelen valami biztos.
1: Utána ki nézünk utána, mert ez rettenetesen érdeklő.
0: Jó, Karinát érdekli, hogy mi eszi meg a pillangót. Kedves hallgatók, valaki tudja, írja meg nekünk a Hallgatói Messenger csoportba, de utána nézünk mindenféleképpen. Karina kedvéért mindenféleképpen.
2: Robarásztok segítségét, kérjük.
0: Hát a pillangó az éppen madár már, nem? Úgy tudom, hogy az a madár kategóriája.
2: Nem madár, mert...
1: Repülő...
0: De nem rovar, az madár már a pillangó.
1: Madár, na jó, szerintem valami...
0: Segítsetek, én úgy tudom, hogy a pillangó az egy madárféle, egy repülő, kis szárnyas, picike, én úgy tudom, madárok családjába tartozik. De lehet rosszul tudom, és én kérek elnézést.
1: Hát szárnya van, szárnya, de a pillangó bogár lehet, de miért bogár? Nem, de a bogár is száll, de na jó, utána nézzünk, menjünk.
0: Megnézzük, mert ezt most már ebben belegabajottunk.
1: Tetszik!
0: Menjünk inkább egy emberi történettel tovább. Egy másodikos kisfiú, aki korábban nem szeretett iskolába járni, most már várja a hétfőt. Kevés gyerek mondja vasárnap este azt, hogy alig várja a hétfőt. Egy iowai kisfiúnak azonban egy iskolai változás éppen ezt eredményezte. A 8 éves J.C. Moody korábban nehezen viselte az iskolai napokat. Iskolában azonban 4 napos tanítási hétre álltak át, és édesanyja szerint a fiú hozzáállása látványosan megváltozott. J.C. óvodásként és elsőosztályosként gyakran kisétált az órákról, időnként tárgyakat is dobált, és az iskola rendszerint felhívta az édesanyját. A 4 napos tanítási renddel hosszabb hétvégi pihenőt kapott, ami a család szerint sokat változtatott a közérzetén. Édesanyja arról számolt be, hogy ma már vasárnap este izgatottan készül a következő iskolai napra. A 4 napos iskolai hét

0: Hatásairól természetesen továbbra is folyik a szakmai vita, de ennél a családnál egyenlőre látványos pozitív változást hozott. Szerintetek fontosabb az iskolában eltöltött napok száma, vagy az, hogy a gyerek mennyire kipihenten és motiváltan érkezik meg? Egyébként szerintem a kipihentség és a motivációság fontosabb, mint az, hogy mennyi időt tölt az iskolában, mert hogyha kipihent és motivált, akkor könnyebben szívja magába azokat az információkat, tananyagokat, főleg 8 évesen, mert 10 éves korig szó szerint a gyerekek agya olyan, mint a szivacs, szívbe mindent, mint a nem tudom, és sokkal jobb, mint ráerőltetni egy ilyen 5 hosszú tanítási napot reggel 8-tól délután 4-ig, amit például most a magyar iskola rendszerben van, és szegény gyereket kiszipolyozzák, nagy részt tisztelt a kivételnek, az hazamegy hétvégén, nem tudja magát kipihenni, mert házi feladat, meg ezt kell megcsinálni, azt kell megcsinálni, és megint hétfő lesz, és szerintem sokkal rosszabb, mint az, hogyha kipihent is motivált. Ti mit gondoltok erről?
1: Hát igen, olyanok lesznek, mint a kifacsart citrom végén, de igen, tehát nagyon nagyok az elvárás. Le vannak terhelve rendesen, vagy az tényleg, hogyha motivált, meg tényleg akár, tehát akkor mindent nagyobb kedvel csinál, és egyszerű, mint hogyha vannak terhelve, és nagyon sok mindent akarnak rányomni.
2: Én átreformálnám az iskola rendszert, mert én is sokkal jobbnak tartom azt, hogy egy gyerek ne 6 évesen menjen iskolába, én 7 éves korra tolnám föl, vagy talán 8-ra, mert igazából olyan nyomás és teher nehezedik a gyerekekre, hogy fel se tudják dolgozni még ezeket az információkat, és ennek függvénye lehet az is, hogy sokkal többet betegeskednek. Tehát képes egy gyerek belázasodni attól a stressztől, a traumától, a leterheltségtől, mert egyszerűen olyan dolgokat nyomnak a fejébe, és olyan gyorsan akarják azt, hogy a gyerek fel se fogja, tehát nem tud vele megbirkózni. Tehát ez a hétfőtől csütörtökig vagyunk, és mondjuk lehetne pénteken egy mondjuk tesi óra rajz ilyen könnyítettebb, hogy mégiscsak a tantervet behúzzuk, az X-et, sokkal jobb lenne a gyerek szemszögből, semmiről nem marad le. Tehát értjük mi azt, hogy gyorsan szeretnének mindent megtanítani, de ennek szerintem több hátránya van, mint haszna. Ezt értem én a speciálisan kiemelt gyermekekre is, akik mondjuk figyelemzavarosak, és más problémájuk is van, aki nem tud végigülni egy 45 perces órát. Tehát én ezeket is lefelezném. Pici szünettel sokkal többet érnének vele.
1: Igen, tehát inkább pontosan rögzüljenek, ugye, a megtanultak, mint hogy hajtsuk, és semmi sem marad meg.
2: Hát nagyon-nagyon sok statisztikai felmérés azt mutatja, hogy nagyon rossz helyen vagyunk a szövegértésben, nagyon rossz helyen vagyunk a fogalmazásban, nagyon rossz helyen vagyunk a ma... Tehát sok tantárgyat felsorolhatnék, amiben rettentő rossz helyen állunk, mert felületesen tanulják meg, amiatt, mert nagyon le vannak terhelve. Tehát a sokkal kevesebb terhelést adnának a gyerekekre, a tudás szerintem jobban bennünk maradna. Vagy kategorizálnák, hogy több osztály lenne, több csoport, más jellegű gyerekek, mert azért, aki gyengébben teljesít, arra legyint a tanár, mert a jó tanulóval sokkal könnyebb, azzal nincs gond. Na, de aki keveset teljesít, azzal mi lesz? Nem zártozik soha.
1: Hát igen, mert mindig a két véglet van, ugye a zseni, meg a nagyon rossz tanuló, és akkor azzal nem tudok meg mit kezdeni, ugye, aki nagyon kiemelkedő, és már jól haladna a másik.
2: Jó, de akkor rakja be egy olyan csoportba, ahol volt, még a lányom járt általános iskolába, és ott is volt haladó csoport, és normál csoport, mint a nyelvvizsga. Tehát a nyelvtanulásnál is úgy van, halladó, középfok, alapfok, tehát ugyanezt lehetne.
1: Mint a nyelvni.
2: Igen, mint a nyelvnél. És sokkal többre mennének vele. Tehát mondom, országos és világszinten nagyon rossz helyen állunk. Tehát ilyen felmérőket szoktak csinálni, szerintem 6-ba, 8-ba, és hát az utolsó párba vagyunk benne. Tehát nem jó. Nem tanulnak meg a gyerekek írni, mindent a gépelnek. Tehát az írásuk, hogy papírra írjál, a betűformálás, az mindenki diktál meg, számítógépen használ, nem tanul meg ékezeteket írni. Mindenki ékezetek nélkül ír például. De vannak azért problémák, szerintem.
0: Na, viszont...
1: Hát, már a számítógépen is mondjuk a gyerek ugye vakon ír, tanul úgy, meg, úgy mond írni, vagy csak ugye, ha folyton nézi, az is még a szemét is, hogyha a monitort is nézi.
2: Így van, hát még nem tanultak meg fogalmazni. Tehát a leveleket írnak két szó. Azt értsd meg, mit akar. Hát régen...
0: Szép kerek mondatokat írtak. Viszont elmondó vagyok, hogy most menjünk egy picit zenénk, aztán hamarosan jövünk vissza, és innen folytatjuk.

0: egy újabb színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk tovább még hozzá egy újabb érdekességgel itt a Lépés Rádióban. Csak közben felugrott a tetejére ez a vacak, úgyhogy most le kell itt tekergetnem. Szóval élő adásban próbált kimászni a képből a producer, csak még feltűnőbb lett. Élő televíziózásban van egy egyszerű szabály. Ha véletlenül bekerülsz a képbe, próbálj észrevétlenül távozni. Egy amerikai producer megpróbálta, és pontosan ebből vette észre mindenki. A Today Show egyik élő beszélgetése közben Cecilia Wang, vezető producer véletlenül besétált a kamera hátterébe. Amikor rájött, hogy adásban van, lehajolt, és a földhöz lapulva próbált kimenekülni. A stúdióban dr. Natalia Azar egyébként egy egészségügyi témáról beszélt, amikor a háttérben megjelent a producer. A műsorvezető először csak észrevették, hogy valaki mozog mögöttük, majd Fang legugolt, és megpróbált a kamera látómezeje alatt távozni. Ettől természetesen még feltűnőbb lett. A műsorvezetők nevetésben törtek ki, az előadó meg egy pillanatra azt is elfelejtette, hol tartott. A baki végül nem okozott problémát, inkább az élő televíziózás egyik spontán vicces pillanata lett, írja a People. Kérdezlek titeket, hogy miért szeretjük sokszor jobban az élő műsorok váratlan bakiait, mint a tökéletesen megtervezett pillanatokat, azért, mert az emberi. Egyszerű erre válaszol.
2: Ez emberi, poénos, tehát sose az van, hogy gúnyolódunk azon, hogy most hogy olvasta fel a hírt.
1: Ez az élőadás varázsa.
2: Igen, tehát, hogy erre sosem mondják, hogy Jézusom, hát hogy bűnözik, mert az, hogy beszédhibás a műsorvezető, azt azért már észrevették, hogy rosszul öltözött ugye a tévénél.
3: Meg nem lenne mondjuk szilveszteri külön kiadása, poénos hírót és más viccesebb jelenetekből, tehát ha ezeket kihagynánk, azért szegényebbek lennénk.
1: Tudjátok, fáradtan hazamegy dolgozni.
2: Ja.
3: Ó, na jó. Ja, Robi.
1: Sanyi mondta tegnap.
2: Ez annyira, igen, ez az én tegnap.
3: Ez a hét beszólása.
2: Azt akartam mondani, hogy a munkából fáradtam haza, még...
1: Nem, Sanyi azt mondta, hogy fáradtam haza, megy dolgozni.
3: Igen.
2: Ezt te már előbb bulizok, volt egyszer egy ilyen rádiójáték sorozat, hogy úgy éltek az emberek, hogy... Ugye előbb volt nyugdíjas, azt utána lett aktív, vagy ilyen.
1: És a végén gyerek lett belőle, vagy mi? Visszafejlődött csecsemőnek?
2: Aha, és ilyen furcsa ment, hogy fiatalodjon, és akkor így a, nem tudom, ez valami őrült sci-fi volt.
3: Jézusom, Sanyi, te miket hallgattál?
2: Hát ez már rége, ez sok éve volt. Hát ma is megvan, biztos ez a rádiójáték, csak...
3: Akkor ezért mondtál tegnap ilyen...
2: Nem játták, de... Hát igen, tehát úgy felcseréltem, hogy csak na, tehát nem
3: de, is... De, jó kezed.
2: Nem is tűnt fel. Meg én egyszer találkoztam személyesen például a Palcsó Brigittával, aki ugye dolgozott a Magyar Televízióban, és hát nem mondtam meg neki, hogy amúgy imádtam azt, amikor lassan beszélt, ugye lassan mondom, hogy mindenki megértse, de ugyanakkor mégis képes volt bakizni.
3: Hát ilyet, ezek igen előfordulnak.
2: Hát nem azon mondod, hogy pörgettem, mert nem, hanem, hogy így, úristen, mondom, pedig talán azért beszélt lassabban is, hogy egy kicsit kínosan próbált erre figyelni, meg egyáltalán, és akkor erre pont elhibáztam.
1: Felteszek nektek egy találós kérdést.
3: Igen? Nem, mondd, csak hogy te mesélted a legutóbb, hogy más napon ugyanaz a névnap volt, hogy valami névnapos baki volt, hogy
1: más névnapot, igen, előfordul ilyesmi, ja. Viszont ja, egyébként nekem eszembe jutott most ez a találós kérdés, hogy mi az, ami hajnalban 4 lába van, napközben 2 lába, estére 3 lába?
3: Nem tudjuk.
2: Egy szék, aminek lefaragják a láb.
1: Nem.
3: Hátaló.
1: És várjál, hogyha 4 lába van hajnalba, napközben meg csak 2, akkor visszaragasztanak egyet estére, hogy legyen 3? Na, gondolkozzatok el ezen.
3: Várjál, tippelek még egyet, a részeg ember.
1: Az is lehetne, de nem. Nem helyes a válasz. Viszont nézzük meg még egy hírt, és akkor, hogyha nem jut eszetek be, a műsor végén elárulom.
2: Nem fog, mert most a hírre koncentrálunk, ezen nem gondolkozunk, úgyhogy majd...
1: Szóval, apa és 3 éves kislánya együtt döntött Guinness rekordot. Nézzük a részleteket. David Rush neve a Guinness rekordok világában már ismerősen csenket. A legújabb rekordjához azonban ezúttal egy különleges csapattársat választott, a 3 éves kislányát. Az amerikai sorozatrekorder David Rush és 3 éves lánya közösen állítottak fel rekordot egy hula-hop-karikás kihívással. Rush már több száz rekord kísérletben vett részt, de ez a próbálkozása megszokottnál családiasabb volt. A feladatban 3 éves kislánnyal együtt kellett egy hula-hop karikán keresztül ugraniuk. A rekordhoz apa gyorsaságára és pontosságára volt szükség, hanem arra is, hogy a kislány együttműködjön vele. A kísérlet végül sikerült, így apa és lánya közös Guinness rekorddal gazdagodott. Ez valószínűleg olyan családi emlék lesz, amelyeket később elég nehéz lesz felülmúlni, írja a UPI News. Kérdezlek titeket, hogy mi az a közös teljesítmény vagy élmény, amelyre szerintetek egy gyerek még felnőttként is büszkén emlékezhet vissza.
3: A közös játék, a közösen eltöltött idő, bármilyen formája, ami mind a két félnek az örömére válik.
2: Igen, hát minden olyan közös élmény, amit megél.
3: Bármi, egy mozizás, egy mesefilm,
2: családdal,
3: egy közös kirándulás, egy biciklizés, bármilyen közösen eltöltött idő a gyerekkel.
2: Ezek mind nagy élmény. Gyerek.
3: Mondjuk ezeket a Guinness rekordereket nem nagyon értem, mert és ez értem, de mégsem értem, hogy az a miért jó ilyenekből mondjuk Guinness rekordot csinálni, tehát hogy benne lesz az újságban, vagy beszélnek róla, tehát ez a
2: sok újságban is, meg magába Guinness World Book, hogy hívják ezt. Igen, tehát a Guinness rekord könyvébe.
3: Hát nem tudom, és, azért...
2: Hát nem tudom, sokan törekednek erre, ugye, hát volt itt is ez a kis külön kis magyar rekordok, ugye, amikor volt a leglegleg. A minden hülyeségre kaphatóak voltak, hogy nem tudom, tizenhányan ültek egy bandban, meg hogy borsólevest tettek villával, meg hogy...
3: Jó, de ez igaz, hogy saját maguknak is jó, tehát ezek ilyen, nekem ilyen bagatell kis kísérletek, mert hogy saját maguknak...
2: Jó, hát most az, aki most az nem Guinness rekorder akar.
3: Érted?
2: Igen, határa, valószínűleg.
3: Mert hogy valahol.
2: Mert hogy nem az, hogy... Mert nyilván egy hegymászó erre teszi fel az életét, hogy megmászta minél nagyobb csúcsokat, az önmagának bizonyít elsősorban, meg tudja csinálni. Meg hát ő ezzel nyilván nem... Persze nyilván ezzel is dőlnek rekordok, hogy ki ugye milyen magasra jut föl. De őt hát inkább csak maga az motiválja, hogy tehát nem az, hogy most bekerüljön, vagy...
3: Hát akkor az a lényeg, hogy egy magánemberként, tehát egy rendes földhöz ragadt emberként te olyan dolgot csinálja, ami kitűnik. Aha. Hát jó.
2: Például te megsütöd a legszuperebb almás sütidet.
3: Jaj, de hát én azért nem szeretnék bekerülni a Guinness-be.
2: Bekerülsz a Guinness-könyvbe, bár azért nem olyan sok az esély rá, de...
3: Szupi almás sütivel, úgyhogy ne, hétfőn megy.
1: Hétfőn már lehetjük az almás sütit. Na, viszont egy fontos info egyébként, ha már ennyire beszéljük, a hétfői nap nem lesz lépés, de után dolgozni fogunk, viszont más jellegű munkát végzünk. Végeznek a kollégák, meg többek közt én is, úgyhogy ebből kifölök hétfő nem, viszont holnap majd jövünk hozzátok vissza, de most egy picit zenélünk, nőt elköszönnénk, hisz van még pár percünk, aztán pedig ne felejtjétek, hogy majd ma lesz lépés Magyar Top 20 is. Na, de mindjárt jövünk vissza még egy kis zene után.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésrádió. Hát utána néztünk a pillangóknak rovarok, és képzeld el, Karina, például a cinege, a fecske, a különféle ragadozó madarak, a pókok, a szitakötők, a gyíkok, ezek mind vadásznak a pillangókra.
1: Komolyan, én nem tudom, hol voltam biológia órán, de szerintem hiányoztam ennél a pillangós részét.
2: Hát csak úgy kim vagy a természetben is, na.
1: Hát én kim vagyok a természetben is, én imádom a pillangókat, de hát én azt nem gondoltam, hogy itt a madarak megeszik, a méhek.
0: Meg, a rovar, mert rovar, nem madár hát, a pillangó.
2: Ó, én is dolog van, amire nem vadászik valaki, vagy tehát, hogy megy ez a
1: nem, de hát mi a finom? Hát most...
2: Honnan tudjam, hát nem ettem még pillangót.
1: Színes, bár. Szagos mige, nem?
0: Nem tudjuk.
1: Hát tényleg. Szóval akkor végig is a pillangó az ízeltáború varka. Gyönyörű szépek. Nem, én nagyon szeretem őket tényleg.
0: Jól van. Ezt is megbeszéltük. Viszont volt egy találós kérdésem. Hajnalban 4 lába vannak, közben 2 lába, este vagy igen, este meg 3 lába mi az? Gondolkodtatok-e rajta?
1: Igen, én mindig ugyanazon vagyok, hogy itt a ember, aki nem tudom.
0: De már egy itt a ember hajnalban 4 kézláb mászik, napközben 2 láb van, este meg 3? Ezt úgy lett egy itt a embernek 3 láb?
1: Nem tudom, hát most
0: jaj.
1: A nuccaszék sem lehet, mert az alapból 3 lábú, jó. Tehát nem lehet
0: Sanyi,
1: 2 lábú.
0: Neked?
2: Meg sokáig. Nem tudom, nincs ott, pedig biztos vagy.
0: Jó, elállom nektek egyszerűen, egyszerű a megfejtés. Ember, nem részeg ember, ember. Mert hajnalban, gyerekkorban 4 kézláb mászik, nem tud járni, ezért 4 lába van. Felnőtt korban 2 lábon jár, és öregkorban botra támaszkodik este, azaz 3 lába van.
1: Ó, drága.
2: De hogy ebben a napszakot is belekeverve
0: hát
2: már
0: azért, azért van belekeverve, mert hogy ez egy élet. Tehát, hogy nem napszak, egy komplett élet. Csak itt ez ember úgy mondja, hogy na hajnalban 4 lába van, ugye az a fiatalok gyerekkor, napközben az a felnőtt kor, és az este az az
2: ja,
0: amikor alkonyodik, ugye? Életed ja. Alkonya. Szokták ezt így is hívni. Na, ez a megoldás.
2: Őrület.
1: Örök életemre megjegyzem ezt a kis szót. Ironémát, mert ez tetszik, de hogy én így nem raktam volna össze ezt, hogy 3-2-3-4-5.
2: Igen, pedig biztos, hogy volt róla szó, azt tudom, vagy egyszerűen feldobta Robi.
0: Ráadásul ezt nem én találtam ki, ez egy egyiptomi találós kérdés, amit állítólag a Sphinx tett fel.
1: Oh. Visszamentünk Egyiptomba, nem rossz.
0: Ugye? Viszont műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai lépés, délelőttben maradjatok velünk, lesz ma is lépés Magyar Top 20, tessék szavazni kedvencetekre a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, illetve Facebookon is lehet, a hallgatói csoportunkban, vagy nem is hallgatói csoportunkban, hanem Facebook csoportunkban, vagy ha Facebook oldalunkon is, keressétek vissza a múlt hét csütörtökön kikerült posztot, és annál a kommentbe is lehet szavazni, leírva az előadó dalcímet. De egyébként lépésradio.hu per Magyar Top 20, ma délután 2-ig várom a szavazatokat, és aztán feldolgozzuk, és este 6-tól hozom nektek azt a 20 dalt, ami a ti szavazataitok, és a rádiós játszásisták alapján áll össze hétről hétre. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, Robit, Karinát és Sanyit és a lépésradiót hallottátok, holnap is 10-től jövünk hozzátok itt a Lépés Rádióban. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Hello.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Októberben is folytatódik a kamatstop. Budapesten egyeztetett az európai főügyész hazánk csatlakozásáról. Hétvégén rendezik a Nemzeti Vágtát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tervekkel szemben nem vezették ki szeptember 30-ával a jelzálog hitelek kamatstopját. Az intézkedés így egyelőre változatlan feltételek mellett kivezetési határidő nélkül érvényben marad, ami több mint 200 ezer hazai adóst érint. A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bank Szövetség képviselőivel, azonban nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek. Az Orbán kormány még 2021 a Covid vészhelyzetre hivatkozva vezette be a referencia kamatstoppot a változó kamatozású lakossági jelzáloghitelekre. Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásáról egyeztetett Budapesten Laura Kodruta kövesi európai főügyész. A megbeszélésen az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyi tárca vezetője, valamint a legfőbb ügyész helyettes is részt vett. Az Európai Ügyészség az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekmények, például költségvetési csalás, korrupció és pénzmosás nyomozásával foglalkozik. A csatlakozáshoz több jogszabály módosítására is szükség van. Elsőként az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásának szabályait alakítják ki. Az erről szóló törvénycsomag még idén az országgyűlés elé kerülhet. Díjmentesen vehetnek fel készpénzt a Revolut ügyfelek az Erste Bank automatáiból, derül ki a pénzintézet bankmonitornak küldött válaszából. Mint írják, a bank a Revolut valamennyi kártya azonosítójára kivételt állított be, így a kártya kibocsátásának időpontjától függetlenül egyik Revolut kártyát sem kezeli már külföldiként, és nem számol fel rájuk eszközhasználati díjat. A változás fokozatosan valósult meg, a Visa kártyákra körülbelül egy éve nem kell fizetni, a Mastercard kártyákra pedig azóta, hogy 2026-ban elindult a Revolut magyarországi fióktelepe. Menesztik a NAV bűnügyi vezetőit, Domokos Ferenc dandártábornok főigazgatónak és helyettesének Szűcs Gábor László ezeredesnek indoklás nélkül vonták vissza a megbízatását. A döntés hátterében egy halálos kimenetelű somogyi magánrendezvény, valamint az ukrán aranykonvoj ügy körüli belső vizsgálatok állhatnak. A döntést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nem köteles indokolni a NAV vezetése, írja a 24.hu. Október 3-án és 4-én rendezik meg a 19. Nemzeti Vágtát a szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. A kétnapos eseményen a felnőtt versenyzők mellett a kishuszár és a huszárgyerek vágta résztvevő is rajthoz állnak, de lesz fogat vágta hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A Nemzeti Vágta programját a szilvásváradi Lipicai Ménes hajtása zárja. Folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Az általában keleties, északnyugaton a déli szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: introducing for Max Andrew Burke on the radio for the first time. Called Bad Boys.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az új dörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. Drámai apadás várható a Dunán. Visszaesett a magyar turizmus teljesítménye augusztusban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az új dörögdi kézigránát balesetről tárgyalt a Honvédelmi Bizottság. A balesetben egy kiképzésen résztvevő katona kezében felrobbant egy éles kézigránát, amely súlyos sérüléseket okozott. Ruszincendi Romulus honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a katonák előzetesen jelezték, nem javasolják éles kézigránátok használatát a kiképzésen. A szakmai fenntartások ellenére azonban végrehajtották a gyakorlatot, mert a miniszter szerint politikai elvárás volt az önkéntes tartalékos program létszámára növelése. Az ügyészség korábban megszüntette a büntető eljárást, mert nem talált közvetlen okozati kapcsolatot a szabályszegések és a baleset között. A miniszter szerint ugyanakkor szakmai, vezetői és politikai felelősség is felmerülhet. A baleset sérültjét a Honvédelmi Minisztérium továbbra is foglalkoztatja és segíti a rehabilitációját. A folyamatos aszály miatt újabb történelmi negatív rekordot dönthet a Duna vízállása a hétvégére. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint Budapestnél a vízszint a mínusz 8 cm-es szintet is elérheti, ami alacsonyabb lenne minden korábban mért értéknél, számolt be az Időkép. Szerda délután 6 cm-t mutatott a budapesti vízmérce, a hivatalos előrejelzés szerint pedig csütörtökre nulla alá, a hétvégére pedig mínusz 8 cm közelébe süllyed a vízszint. Pakson várhatóan mínusz 113 cm-ig apad a folyó, itt azonban az augusztusban megépített fenékküszöb miatt nincs közvetlen veszélyben a mínusz 140 cm-es korábbi rekord. Az Európai Unió törvényszéke elutasította 6 magyar egyetem keresetét, és jogszerűnek ítélte a közérdekű vagyonkezelő alapítványok uniós forrásainak felfüggesztését. Az ítélet indoklása szerint a rendszer szintű összeférhetetlenség és a politikai befolyás közvetlen kockázatot jelent az uniós költségvetésre, valamint a jogállamiság elveire. A bíróság rámutatott, hogy az átláthatatlan működés az olyan kulcsfontosságú kezdeményezéseket is veszélyezteti, mint az Erasmus Plus és a Horizont Európa a programok finanszírozása és hallgatói kiválasztási folyamatai. A KSH adatai szerint közel 2,6 millió vendég, összesen 6,9 millió vendég éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken, ami jelentős visszaesést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest, írja a pénzcentrum. A legnagyobb csökkenés a külföldi turistáknál volt tapasztalható, számok több mint 12%-kal mérséklődött, Budapesten és a Balatonnál is kétszámjegyű volt a visszaesés. A belföldi forgalom szintén gyengült, bár kisebb mértékben. A szálláshelyek árbevétele csaknem 152 milliárd forint volt, ami szintén elmaradt a tavalyi szinttől. A szakértők szerint az erősödő forint a külföldi utazások vonzereje és a magánszálláshelyek gyengülő teljesítménye egyaránt szerepet játszhatott a kedvezőtlen adatokban. Folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Az általában keleti és északnyugaton a déli szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban. Anybody as bomb as me. So you can

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Sokat költenek rá, mégis rossz állapotú a közúthálózat. Lezárult a fakitermelési moratórium, túlélte a kivégzését egy 50 éves nő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az utak 43%-a rossz állapotú, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT legfrissebb elemzésében. Bár GDP arányosan Magyarország illovas az úthálózatra fordított költésben, az alacsony minősítésű utak aránya változatlanul jelentős. A 43% rossz minősítésű mellett az utak 8%-a nem megfelelő, 12%-a tűrhető kategóriába sorolt. Az elemzés készítői szerint a közlekedés politika elsődleges feladatának nem az új költség hálózati elemek kiépítését, hanem a meglévő leromlott állapotú fő- és alsóbrendű úthálózat felújítását kellene kijelölni. Az elemzésben kiemelték, Magyarországon az állam közúti költéseinek 28%-a irányult a meglévő úthálózat karbantartására, míg 72% új utakra. Szeptember 30-ával lezárul a fakitermelési moratórium, ez azonban nem jelenti azt, hogy mostantól kivágják az erdőket, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László bejegyzésében azt írta, hogy a moratórium időszaka alatt részletesen felmérték a magyarországi erdőterületeket annak érdekében, hogy felelős és megalapozott döntéseket hozhassanak. A miniszter kiemelte, a magas ökológiai értékű őshonos erdőállományokat szigorúan védik, ezek nem szolgálhatnak faanyag termelésre. Gajdos László hangsúlyozta azt is, hogy a tarvágás továbbra is szigorúan tilos a védett erdőkben. A miniszter a tilalom megszegőivel szemben a legkeményebb fellépést ígérte. Érdemben megfontolja a kormány a Sándor Palota észrevételeit és a vitatott pontokat az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elé viszi. Így reagált Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán arra, hogy Baka András köztársasági elnök szerda délelőtt nem írta alá, hanem megfontolásra visszaküldte az egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítást a parlamentnek. A Sándor Palota tájékoztatása szerint, bár az államfő egyetért a kamarai rendszer megerősítésével, kifogásolta, hogy a jogszabály törvényi úton korlátozná a tisztségviselők megválasztásának szabadságát. Az indoklás szerint a tisztségviselő választás rendezését a szervezetek belső szabályaira kell bízni. Kórházba szállították Kriszta Pálykot, miután a kivégzés során beadott két halálos injekció után is még vert a szíve, írja a BBC. A kórházban életmentő beavatkozást hajtottak végre rajta, miután két fecskendőnyi pentobarbitált adtak be neki. Pályk kivégzésére szerdán helyi idő szerint este 8 órakor került sor a Nashville-i Riverbend maximum börtönben. Pályk jogi csapatának orvos szakértője azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a nő szervezetében valószínűleg nem alakult ki olyan magas pentobarbitál szint, amely légzésleállást és szív-érrendszeri összeomlást okozott volna. 200 év után Pályk lett volna az első nő, akit Tennessee államban kivégeznek. Folytatódik a napos csapadékmentes időjárás, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen. Az általában keleti és északnyugaton a déli szelet helyenként élénk, Sopron térségében olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indul!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Mellrák prevenciós mobil program indul a legszegényebb településeken élő nőknek. Ezentúl hetente felváltva lesz kormány, illetve kabinetülés. Orvvadászokat vettek őrizetbe Békés megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Mellrák prevenciós mobil programot indít a legszegényebb településeken élő nők számára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír októberben, a Mellrák elleni küzdelem hónapjában, közölték a szervezők az MTI-vel. Az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretetszolgálat 12 mobil egészségügyi rendelővel működik közre. A mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. Szerdánként ezentúl egyik héten kormány, a másik héten kabinetülés lesz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István bejegyzésében felidézte, hogy 4 kabinetet hozott létre a kormány, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési és a védelmi kabinetet. Az új működési rendet azzal indokolta, hogy a kabinetekben az egyes területekkel a szükséges mélységben célzottan tudnak foglalkozni, ami még gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a kormány munkáját. Az útravaló ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Közlése szerint írásbeli kérdéssel fordult a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz, amely válaszában elismerte, hogy a jogosultak nem kapták meg a nekik járó támogatást, azaz a tárca 622 millió forinttal tartozik nekik. A KDNP frakció vezetője rámutatott, a program megakadt és technikai okokra hivatkozva hetek, hónapok óta nem fizetik ki a jogosan járó juttatásokat. Őrizetbe vettek szerdán egy vadászt, aki tilalmi időszakban és nem csak a saját vadász területén lőtt vadakra, valamint egy volt vadászt, akinek az engedélyét már korábban visszavonták, közölte a Békés megyei rendőrfőkapitányság csütörtökön. A két dobozi férfit orvvadászat és lőfegyverrel visszaélés büntettekkel gyanúsítják, szerdai elfogásukban a terrorelhárítási központ munkatársai is részt vettek. A rendőrök vizsgálják, hogy hányszor és mekkora kárt okoztak az orvvadászattal. A vadász fegyvertartási engedélyét visszavonták, mindkettejük fegyvereit és lőszereit lefoglalták, olvasható a polisz.hu oldalon. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója, Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, Naturkozmetikumok.
6: hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indul!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hosszú volt az este.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az államfő figyelmeztette az országgyűlést a házszabály betartására. Létrejött a Tisza női műhely. Felülvizsgálják az építészeti törvényt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baka András köztársasági elnök aláírta a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról szóló törvényt, de jelezte, hogy a parlament eljárási hibát követett el az elfogadás során. Az államfő szerint az országgyűlés úgy hagyott ki kötelező vitákat egy teljesen új témát érintő módosításnál, hogy arra törvényesen nem lett volna lehetősége. Baka András emiatt aggályosnak nevezte a parlamenti gyakorlatot, és nyomatékosan kérte a házszabályi előírások pontos betartását a jövőben. Tisza női műhely néven indítottak szakmai közösséget a Tisza párt női parlamenti képviselői. Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentése szerint a fórum célja a különböző területekről érkező tudás és tapasztalat megosztása, valamint a nők millióit érintő kérdések közös feldolgozása. Első közös üzenetükben a mellrák elleni küzdelem hónapjára tekintettel, rózsaszín ruhát viselve, a rendszeres szűrővizsgálatok és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Megkezdődött az építészeti törvény felülvizsgálata a kompakt város koncepciójának meghonosítása érdekében, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 32. országos urbanisztikai konferencián Budapesten. A tárca célja a várostérségi tervezés és a mestertervi szint visszaépítése a jogszabályokba, ösztönözve a jó közösségi közlekedéssel ellátott területek társasházi beépítését. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, amely a már kiadott engedélyeket visszamenőleg nem írja felül. Szeptemberben az eladók jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt, mint a vevők. Augusztushoz képest 26%-kal több lakást és házat hirdettek meg eladásra a tulajdonosok és ingatlan közvetítők, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett, közölte az ingatlan.com a szeptemberi kereslet kínálati összesítője alapján. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakóingatlan hirdetésből válogathattak a vevők, ami 11%-kal több az egy évvel korábbinál. Az élénkülést elsősorban Budapest hozta, ahol összességében 8,3%-kal, a lakásoknál pedig csak nem 10%-kal nőtt a kereslet. A megyeszékhelyeken, a városokban és a községekben ugyanakkor összességében 2-5%-kal csökkent az érdeklődés. Új útdíjrendszert üzemeltek be Romániában, ahol ezentúl a tehergépjárművekre tömegük és a megtett távolság függvényében, a személyautókra pedig a környezetszennyezés függvényében kell úthasználati díjat fizetni. A 3,5 tonna feletti járművekre az újonnan bevezetett TOLRO elektronikus útdíj fizetési rendszeren keresztül lehet általános úthasználati matricát vagy előre meghatározott útvonalra vonatkozó útvonaljegyet vásárolni. Az Euro 3-as vagy annál régebbi személyautó esetében az eddigihez képest mintegy 25%-kal drágul a matrica, az elektromos autók útdíja pedig mintegy 15%-kal csökken. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éve aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
0: www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indulj!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elrendelték Hankó Balázs letartóztatását, magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, újra átrendezik a javítóintézetek működését, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság az NKA botrány miatt, írja a Telex a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szóvivőjének elmondása alapján. A lap azt írja, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőjét csütörtök reggel bilincsben vitték a Ceglédi Büntetés Végrehajtási Intézetből a bíróságra. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyek a Fidesz kampányát vagy a támogatottak magánérdekeit szolgálhatták. Magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, jelentette be az orosz külügyminisztérium a TASZ orosz állami hírügynökség szerint, amiről a HVG számolt be. A moszkvai külügy bekérette a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és közölte vele, hogy a moszkvai nagykövetségen, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki, pontosan hány magyar diplomatát utasítanak ki. A lépés előzménye, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án 10 orosz diplomatát utasított ki Magyarországról, mert az érintettek hírszerzői tevékenységet folytattak. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely visszahelyezi a javítóintézeteket a gyermekvédelmi rendszerbe, miután 2025. decemberében a büntetés végrehajtás irányítása alá kerültek, írja a Telex. A döntés indoklása szerint a fiatalkorúak gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteit így lehet megfelelőbben érvényesíteni. A javítóintézetek visszaszervezése most egy szélesebb gyermekvédelmi átalakítás részeként jelenik meg. A kormány szeptemberben a gyermekvédelmi rendszer átvilágítása után 10 milliárd forintos krízisellátási programot is bejelentett, a mostani döntéssel pedig a javítóintézetek működésének szakmai súlypontja ismét a gyermekvédelem felé tolódik. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. Az országgyűlés elnöke később a Facebook oldalán tisztázta, a készenléti rendőrség csupán átvette a munkaterületet az országgyűlési őrségtől. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következik.
1: Oj, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elrendelték Hankó Balázs letartóztatását, magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, újra átrendezik a javítóintézetek működését, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság az NKA botrány miatt, írja a Telex a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szóvivőjének elmondása alapján. A lap azt írja, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőjét csütörtök reggel bilincsben vitték a Ceglédi Büntetés Végrehajtási Intézetből a bíróságra. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyek a Fidesz kampányát vagy a támogatottak magánérdekeit szolgálhatták. Magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, jelentette be az orosz külügyminisztérium a TASZ orosz állami hírügynökség szerint, amiről a HVG számolt be. A moszkvai külügy bekérette a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és közölte vele, hogy a moszkvai nagykövetségen, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintett diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki pontosan, hány magyar diplomatát utasítanak ki. A lépés előzménye, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án 10 orosz diplomatát utasított ki Magyarországról, mert az érintettek hírszerzői tevékenységet folytattak. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely visszahelyezi a javítóintézeteket a gyermekvédelmi rendszerbe, miután 2025. decemberében a büntetés végrehajtás irányítása alá kerültek, írja a Telex. A döntés indoklása szerint a fiatalkorúak gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteit így lehet megfelelőbben érvényesíteni. A javítóintézetek visszaszervezése most egy szélesebb gyermekvédelmi átalakítás részeként jelenik meg. A kormány szeptemberben a gyermekvédelmi rendszer átvilágítása után 10 milliárd forintos krízisellátási programot is bejelentett, a mostani döntéssel pedig a javítóintézetek működésének szakmai súlypontja ismét a gyermekvédelem felé tolódik. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. Az országgyűlés elnöke később a Facebook oldalán tisztázta, a készenléti rendőrség csupán átvette a munkaterületet az országgyűlési őrségtől. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
2: Ez a műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
5: A következő két órában a Lépés Totkuszat hallod. 120 percen át a legkedveltebb magyar felvételekkel.
9: Csak magyar kedvencekkel.
10: Kellemesen szép estét kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak, remélem, hogy a vétel tökéletes, és jól hallotok engem. Jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő szűk 120 perc, ez itt a Lépés Magyar Top 20, mely a ti szavazataitok és a rádiós játszáslisták alapján áll össze hétről hétre. Mai műsorunkban is hozok nektek újdonságajánlókat, régi toplistás lágerek is lesznek, illetve vendégem is lesz 7 óra után a második órában, újdonságajánló rovatunkban beszélgetek majd a Nádasi Project, vagy a The Walkies-ból is ismert Gibbonnal, úgyhogy hallgassatok minket, és hangolódjatok ránk, ha jó szórakozást kívánok hozzá, és amondó vagyok, hogy csapjunk bele is a lecsóba, nézzük meg, hogyan alakult a lista múlt.

héthez képest. A múlt héten 12. helyen szereplő, ezen a héten a sereghajtó 20. helyre visszacsúszó Newland Empire és Sikora Robert közöse Van Még Hely ezen a héten a 20. helyről fog felcsendülni. Előtte viszont meghallgatjuk, illetve pontosabban utána, majd a 18. helyről a múlt héten 17. Unique Kilincs egy szép világba című felvételét, valamint Szomor György Félkalu óriás a múlt héten 18. volt, most ezen a héten a 19. lett, de mint ahogy már említettem, indítsuk az órát a Newland Empire és Sikora Robert közösével, ez a Van Még Hely, itt a Lépés Magyar Top 20-ban, mert van még hely, úgyhogy gyertek hallgatni minket!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A 19.

0: Lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Bizony, és már is megyünk tovább egy újdonsággal, méghozzá megérkezett listánkra az Astrophiltenik Sophia közöse az ígéret. Astrophilten és Sophia ígéret című közös dala egy őszinte, melankólikus vallomás a belső én elvesztéséről, miközben szerelmi történetként is könnyen értelmezhető. Az egyszerre lebegős, atmoszferikus és modern pop track szerzője Udvarhelyi Roland, vagyis Astrophilten. Ahogy a duett Juhos Zófia, Sophia igéző vokájával válik teljessé. A szerzeményben egy kapcsolat és az önmagunktól való eltávolodás motivumai fonódnak egymásba. Új Soma produceri munkája pedig finom érzelmileg telített keretet ad a végeredménynek. Hát hallgassuk meg akkor itt a Lépés Rádióban az Ígéret című újdonságot, Astrophilter és Sophia közösét. Ez már itt az Ígéret a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban.

0: fáj a feje? Nem tud aludni? Folyton nyávog a macska? Hangosan horkol a szomszéd? Ezekre a problémákra talán nem tudunk megoldást kínálni, de rendkívül eklektikus zenei palettánkkal lekötjük még a kutya figyelmét is. Pedig elég késői a műsor, hiszen minden pénteken este 10-től másnap 2-ig, illetve vasárnaponként éjféltől 3-ig jelentkezik. Steven műsora a Fine Selection. Minden, ami érdekes, vagy csak jó, az itt megtalálható, hallható, tehát Fine Selection. Szombat és vasárnap éjjel itt, a Lépés Rádió műsorán.
1: A 18.

0: minden élete.
1: Tényleg a Lépistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
2: Bizony, magyar kedvencekkel, és egy újabb újdonságot is hoztam egyúttal nektek, méghozzá Fernando és Reno Szállok az úton című újdonságát. Fernando, aki több mint 20 éve hazai dancintér, aktív dalszerző producere, ezúttal új hangzással jelentkezik, állandó énekes partnere Rena oldalán. A Szállok az úton a páros legújabb közös dala. A track egy 80-as évek életérzését mai dance-pop hangzással ötvező energikus felvétel, erős, könnyen megjegyezhető refrénnyel a szabadság, a vonzalom és az éjszakai száguldás hangulatában. A Club Trax Edit Fernando 2000-es évekből ismert klubos világát hozza vissza a korszak klasszikus hands-up rendületével. Két korszak, két hangzás, egy dal. Na hát akkor hallgassuk meg ennek most nem a Club Trax verzióját, hanem a sima rádió verzióját. Remélem, ezzel is jó szórakozunk. Itt van Fernando és Rena, Szállok az úton. Aztán pedig érkezik a 15., 16., 17. helyezett. Listánkon ezen a héten a 15. lett Simó Anna Mária Miért ne című dalával, mely a 9. helyről 6 helyet rontott, így lett a 15. 16. helyre lépett előre a listánkon 20. helyen debütáló Swingle Django és Lábas Viki közöse a Vigyázz rám, ugye egy gyönyörű szép dal feldolgozása, míg Böröc Roli Színes nyár című dala a 16. helyről egy helyet rontva ezen a héten a 17. lett, de mindenek előtt itt van Fernando és Rana Szállok az úton című újdonsága.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Ne felejtjétek, a műsort követően szavazhatok jövő csütörtök délutáni kedvencetekre, most pedig megyünk tovább a 12., 13. és 14. helyezettel, közben nekem elcsuklik hangom. Ezen a héten listánkon a 12. lett Kudics Máté Égetem című felvételével, múlt héten ez a dal a 10. volt, és két helyet rontva lett ezen a héten a 12. 13. volt és maradt Szekér Gergő, Akik voltunk című felvételével, míg a 14. helyre javított a 15-ről a TNT, és az Ugye itt alszol, ezzel megyünk tovább már, és itt a Lépés Magyar Top 20-ban.

1982-ből Karthago és a Requiem, az elefánt dübörgés. No, ez szólt itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-on, most pedig megyünk tovább méghozzá az első óra első helyzetjéhez, aki ezen a héten nem lett más, mint a 11., hát mindig a 11. az első óra első helyzetje, ezen a héten nem lett más, mint Paulina dala, a Vége van kicsi, ez a felvétel múlt héten listánkon egészen pontosan hirtelen akartam mondani, 14. helyen szerepelt, és 3 helyet javítva lett ezen a héten a 11. Ezzel zárjuk az első órát, illetve egy régi toplistás lágerrel, amíg belefér, majd a hírek és a kötelezők után hozom nektek a legjobb 10 magyar dalt, illetve vendégem lesz majd Gibbon, a The Walkies, illetve a Nádasi Project frontembere, vele fogok majd beszélgetni a következő órában. Jó szórakozást ahhoz is, most viszont ne menjetek sehova máshova, és jön itt a Lépésen Paulina, és a Vége van kicsi. Ez a 11.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Elrendelték Hankó Balázs letartóztatását, magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, újra átrendezik a javítóintézetek működését, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Egy hónapra elrendelte Hankó Balázs volt kulturális miniszter letartóztatását a Kecskeméti járásbíróság az NKA botrány miatt, írja a Telex a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség szóvivőjének elmondása alapján. A lap azt írja, hogy a Fidesz országgyűlési képviselőjét csütörtök reggel bilincsben vitték a Ceglédi Büntetés Végrehajtási Intézetből a bíróságra. Hankót különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítják. A gyanú szerint kulturális miniszterként több száz olyan támogatás kiosztásában vett részt, amelyek a Fidesz kampányát vagy a támogatottak magánérdekeit szolgálhatták. Magyar diplomatákat utasít ki Oroszország, jelentette be az orosz külügyminisztérium a TASZ orosz állami hírügynökség szerint, amiről a HVG számolt be. A moszkvai külügy bekérette a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét, és közölte vele, hogy a moszkvai nagykövetségen, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintett diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. A közleményből nem derült ki pontosan, hány magyar diplomatát utasítanak ki. A lépés előzménye, hogy a magyar külügyminisztérium szeptember 8-án 10 orosz diplomatát utasított ki Magyarországról, mert az érintettek hírszerzői tevékenységet folytattak. Megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely visszahelyezi a javítóintézeteket a gyermekvédelmi rendszerbe, miután 2025. decemberében a büntetés végrehajtás irányítása alá kerültek, írja a Telex. A döntés indoklása szerint a fiatalkorúak gyermekvédelmi, pedagógiai, pszichológiai és szociális szükségleteit így lehet megfelelőbben érvényesíteni. A javítóintézetek visszaszervezése most egy szélesebb gyermekvédelmi átalakítás részeként jelenik meg. A kormány szeptemberben a gyermekvédelmi rendszer átvilágítása után 10 milliárd forintos krízisellátási programot is bejelentett, a mostani döntéssel pedig a javítóintézetek működésének szakmai súlypontja ismét a gyermekvédelem felé tolódik. A rendőrség csütörtöktől legkésőbb december 31-ig területlezárást rendelt el a parlament és a hozzátartozó Mélygarázs környékén. Az intézkedés az épület körüli, valamint a Dunaparti, a Balassi-Bálint utcai és az Antal József rakparti lehajtók környékén kijelölt területeket érinti, közölték a polisz.hu oldalon. Az országgyűlés elnöke később a Facebook oldalán tisztázta, a készenléti rendőrség csupán átvette a munkaterületet az országgyűlési őrségtől. A kijelölt területeken a gyülekezési jog gyakorlása és nyilvános rendezvények megtartása nem lehetséges, miközben a határozat több érintett szakaszon fenntartja a gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni. Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jelenleg a Lépés Topuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
10: Egy lépéssel közelebb hozzá, ez itt a Lépés Rádió, és benne a Lépés Magyar Topusz, a mikrofonnál továbbra is Robit hallhatjátok, és elérkeztünk már is a legjobb 10 sereghajtóihoz, hisz ezen héten listánkon a 8., 9. és 10. helyzettel megyünk tovább már is itt a Lépés Rádióban. Ezen a héten a 8. lett Volt és Maradt Dash és Youngfly közöse a Kiskece. A 9. helyről érkezik a múlt héten 11. Fall of the Flow és T. Dani és a Rendben lesz, míg 10. lett Király Linda, Úgy, mint Rég című felvételével, mely múlt héten debütált a 19. helyen, és 9 helyet javított ezzel a dallal, úgyhogy már is jöjjenek ezen felvételek. Itt a Lépés Magyar Topuszban jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő szűk 60 perchez is.

0: vagy, mint rég.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.
2: A 9.
3: Hey, yeah.

Úgy hallom, hogy most már tökéletes, és akkor hamarosan elkezdjük ezt a beszélgetést, most pedig a Nádasi Project új dalát hallgatjuk itt a Lépés Rádióban, a Lépés Magyar Top 20-ban, tehát ez nem más, mint a világ még mindig szép, hamarosan erről a dalról beszélgetünk Gibbonnal.

0: Igen, utakról!
1: Jelenleg lépést opuszat hallunk, csak magyar kedvencekkel.
2: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés Redi, és ahogy ígértem nektek, a vonalban itt van már velem Gibbon, a Nádasi Project frontembere. Köszöntelek itt a Lépés Rádióban, ismételtem, mert már nem először beszélgetünk.
3: Én is üdvözöllek, és minden rádió hallgatót is köszöntök.
2: Nemrég megjelent egy új dalatok, nem is akármilyen új dal, egy régi új dal mondhatnánk, úgyhogy egy átdolgozás, de konkrétan melyik ez a dal, vagy miről van szó? Mert most meghallgattuk, úgymond újra gondolva is az elmúlt percekben, tehát már a hallgatók is tudják, hogy miről van szó, hogy az előbb bekonferáltam, de kíváncsi vagyok, mesélj nekünk erről az átgondolás, újra gondolásról, vagy újra gombolásról.
3: Hát ez a The Walking zenekaromnak a 2018-as a világ most a legszebb akusztikus dalának az átdolgozása. A világ még mindig szép, szóval egy kicsit ez, mivel átdolgoztuk, azért bele lett nyúlva rendesen, mert ugye a világ most a legszebb az akusztikus volt, ez pedig már megvan hangszerelve, ugye itt Gacsal Gábor, a dobos és Simon Ádám basszusgitáros ritmikailag alátették a dalnak a hangulatát, dolgozták. Jóci meg ugye egy ilyen funkis kitár témát írt rá, szóval fel lehet ismerni, de azért jócskán változott. A dalszövege és az énekdallam az maradt, egy nagyon-nagyon minimális változtatással, de ugye azért zeneileg teljesen át lett hangszerelve, ezért adtunk neki egy új címet, hogy hát hasonló, mint a másik, de nem a világ most a legszebb, hanem a világ még mindig szép, mint egy ilyen folytatása lenne ennek a dolognak. Ez többek között kicsit a rádiók miatt is, bár 2018-as a dal azért elég régi, de mégis úgy voltunk, hogy ne keveredjenek ezek a dolgok, ezért más címet adtunk neki.
2: Maga az átgondolás.

0: gondolás az abból jött, hogy kell egy kis megújulás, stílusváltás, hogy maga a dolog egy picit másképp is megszólaljanak?
1: Részben igen, hát a Nádasi Project az eleve ugye azért jött létre, mert ilyen Nádasi István vagyok, és ugye ez a Nádasi Project a családnevemet viseli, és itt igazából úgy vagyunk, hogy a koncerteken játszunk Mom's Favorite, az a legrégebbi punk rock csapatomnak a neve, valamint a Walkies dalokat, így megvan a punk rock vonulat. A Nádasi Projecttel pedig írunk saját dalokat, ugye három van a Visszatérni hozzád, a Látszólagos igazság, és most a Világ még mindig szép. Itt szabadabban kalandozunk, itt ez az akusztikus verziót eleve nem is tudtuk volna, vagy nem is akartuk úgy játszani, ez nagyon csupasz volt, úgy lemezre jó a Walkiesnél, de élőben annyira nem, és akkor maga a dal viszont tetszik, és azt szeretem, ezért így adta magát, hogy hangszereiket, ez már itt teljesen Nádasi Project lett, szóval ez már nem The Walkies, hanem Nádasi Project. Így, ebben a formában természetesen azt a dalt is én írtam meg, úgyhogy igazából ez belőlem jött, de itt már a hangszerelésben azért belenyúltak a srácok rendesen, Jóci is, Gacsi is, meg Ádám is.
0: Maga amúgy a Nádasi Project, vagy The Walkies, vagy korábbi zenekarjaiddal most mik a tervek, mi várható azon felül, hogy megjelent ez a dal, vagy ez az újra dolgozott felvétel, újra gondolt felvétel a Nádasi Project előadásában, de konkrétan milyen terveitek vannak jelenleg a jövőre nézve?
1: Hát ez a Nádasi Project, ez kicsit olyan, mint egy mondjuk egy életmű zenekar, ugye a régi csapataimból, a legelsőből, a Forecastból nem játszunk dolgokat, mert ugye az egy hardcore zene volt, azért ez elég vad volt, de a Mom's Favorite, ugye ami 2000-től 2014-ig volt, talán az volt a legismertebb csapatomat, ugye az akkor a Viva TV felkarolta, valamint a Hungaroton adta ki a lemezeinket, és Mom's Favorite-től azokat a dolgokat talán, amik a legismertebbek voltak, azokat játsszuk. The Walkies-től szintén játszunk dolgokat, és ugye írjuk a sajátokat, így áll össze a műsor. Ugye tavaly bemutatkoztunk a Petőfi Rádió Hajrá Magyarok című műsorában, ott élőben játszottunk, ott már játszottunk sajátdal, de játszottunk The Walkies dolgokat is. És igazából így áll össze, most jelen pillanatban videóklipet tervezünk forgatni, mert Simon Ádám, a basszusgitárosunk egyébként videós rendező a szakmája, úgyhogy ő forgatja nekünk a videóklippeket, és most a Világ most a legszebbet tervezünk egy dalt leforgatni. Aztán, hogy hát a koncertek ugye, ha van felkérés, elvállaljuk, attól függ, hogy hol, milyen formátumú, milyen jellegű fellépés. Egyelőre most igazából dalokat írunk, meg dalokat gyakorlunk be a régi zenekarok közül is, ugye azért pont, hogy legyen műsorunk.
0: Konkrétan folyik a stúdió munka.
1: Igen, azt csináljuk, meg én a short videókat készítem, és most ilyen azt csinálom, hogy a meglévő dalainkra különböző short videóklippeket készítek Patrik fiammal, és akkor igazából itt ketten együtt dolgozunk, most is éppen egy videóvágás vagyunk, és akkor ugye egy életben tudjuk tartani a csatornáinkat, a social médiát, igazából a short videókra szükség van, és oda gyakorlatilag rendes videoklipszerű anyagot csinálok, szóval nem csak egy sima felvételt, hanem fényelem, vágom, effektelem, tipográfiát csinálok rá, de folyamatosan csináljuk, szóval ugyanúgy például egy dalral lehet, hogy két-három féle klipet is leforgatok, ez kifejezetten ilyen 30-40 másodpercesek, ez kifejezetten ilyen short videóknak készülnek, meg reels videóknak, és ezzel pedig pörgetni tudom a zenekarnak a nevét.
0: Manapság már azt gondolod, vagy azt látjátok, hogy ezek népszerűbbek, és jobban pörögnek, mint
1: inkább úgy mondom, hogy elengedhetetlen. Úgy mondom, hogy két dal megjelenés, vagy két rendes videóklip megjelenés között túl nagy a vákum. Olyan szinten azért általában nagy zenekarok se adnak ki klippeket, meg dalokat, hogy most folyamatosan legyen itt a short videókat, én ezt olyan szinten csinálom, hogy heti rendszerességgel pakolom kifelé. Szóval gyakorlatilag már az elmúlt időben szerintem egy ilyen szerintem vagy 200 short videót megvágtam, ugye abból van sokféle, mert van, amikor stúdióban vagyunk, és onnan veszek föl anyagokat, és úgy vágom meg, vagy interjúkból, vagy rendes kis filmeket csinálok, ilyen videóklippeket, úgyhogy ott azért már, vagy mondom, hogy körülbelül 200 anyagot megvágtam, úgyhogy azért nem kevés, ez ilyesmi, úgyhogy körülbelül egy ilyen másfél év leforgás alatt, ott folyamatosan csinálom, folyamatosan, és ott mondom, hogy hetente minimum egyet, de valamikor kettőt, de mondom, ezt folyamatosan teszem kifelé, mindenhova, minden csatornánkra, úgyhogy ez kell, és ezt folyamatosan tudom pörgetni, és amikor jön egy rendes nagy videóklip, akkor természetesen annak csinálunk egy nagyobb premiért, egy nagyobb reklámot, és még pluszban azt is felszoktam vágni, felszoktam szeretelni három darabra, és akkor azokat is ilyen short videóban megcsinálom, és plusz még azt is kiteszem, hát figyelj, így áll össze, hogy folyamatosan rengeteg anyagot akarok kitenni, rengeteget teszek ki.
0: Na most, ha már ennyire belemerültünk a videózásba, hogyan látod egyébként a short videókon belül, és mi az, ami jobban, mi az, ami kevésbé vonzza a nézőket? Kíváncsi vagyok.
1: Nem tudom, hogy most erre hallgattam is sok okosságot, ugyanúgy mondtak nekem is dolgokat, nem tudom, hogy most így azt egy zenekarnak, mert ugye azt, hogy attól függ, hogy te mit csinálsz most, mit tudom én, teljesen más, aki mondjuk ezért főzőleckéket ad, teljesen más videókat kell csinálni, mint egy zenekarnak természetesen. Zenekaron belül én, amit nagyon szeretek, ezek a short videóklippek, ezt látom egyébként, hogy nyugaton is, Amerikában is nagyon sok zenekar csinálja, hogy igazából a adott meglévő dalaikra csinálnak ilyen short videóklippeket, lehet, hogy koncertből vágják össze, lehet, hogy ők maguk csinálják.
0: De nem, én úgy értettem, hogy mondjuk milyen jellegű, tehát hogy volt nem, hogy short videók, de hogy azon belül mi az, ami jobban vonzza nézőket, egy koncertfelvételből kivágott short videó, vagy egy videóklipből összevágott short videó, vagy inkább mondjuk egy adott dal részlet, vagy dal, vagy klip részletből adott stílus, vagy ez mindig vegyes? Tehát, hogy mi az, amit többen
1: szerintem
0: néznek
1: az emberek? Szerintem mindegyiket meg tudják nézni. Ez az, úgy mondom, hogy a koncert videó is nagyon érdekes lehet természetesen, akkor én azt mondom, hogy amit szeretnek nagyon, legalábbis én ezt így látom, ez a kulisszák mögötti dolgokat, tehát tegyük fel, hogy mit tudom én, stúdiózunk, jó, azt én abból is úgy szoktam, hogy felveszek sok anyagot, és pörgősre vágom meg, szóval ugye az is számít, hogy ilyen jó pörgős legyen megvágva, de mondom, ezek a saját magam által gyártott videóklipek, mert ezt úgy képzeled, hogy itt is csinálok ilyen kis mini, ez a koncepció mindig van, nem csak úgy, hogy felveszem, azt akkor így van, hanem mindig kitalálok koncepciót, és azon a koncepció mentén csinálok meg, jó megefektelem, azt is pörgősre vágom, és azt is szokták, azt kifejezetten szeretik egyébként.
0: Hogyha már mondod, hogy kulisszák mögött, kíváncsi vagyok, hogy árjunk már egy kis kulisszát el, mi volt a számodra a legkínosabb fellépés, vagy legkínosabb, legviccesebb olyan helyzet, ami megért az elmúlt 30-33 év alatt, mióta zenélsz?
1: Hú, hát most, ez most jó feladat a leckét, mert azért volt egy jó pár. Hát mondjuk olyan kellemetlenek, amit inkább úgy kellemetlen, amikor az, hogy elszállt valami hangszer, vagy elment az áram, na az azért eléggé oda tudott tenni. Mert ugye az marha kellemetlen, amikor hirtelen, és akkor nem tudod, hogy mi a baj. Tudod, és akkor így olyan volt például, amikor a dobótére felléptünk a Mumps Favorite-tel 2003-ban, és elszállt a basszus gitár, basszus láda, és akkor így hirtelen tudod, hogy nagyon gyorsan kell lépni, mert azért, mit tudom, ott ráadásul iszonyat sokan voltak kinn, azért nagyon sok száz ember volt a dobótéren, és akkor ott hirtelen így állj neki, és akkor most hirtelen mit csinálj, szerej, mit rúgjál bele, hogy hátra elindulsz. Na, az például az kifejezetten kellemetlen volt.
0: És kellemes, tehát ami ilyen nagyon pozitív.
1: Hát kellemes, de az igazából szintén dobótérhez kapcsolódik, amikor rengetegen kijöttek is. És akkor nekem az első kellemes meglepetés, sőt, visszajább megyek, talán a legelső olyan kellemes meglepetés 1995-ben volt, amikor a Forkasz zenekarunknak megjelent az első hivatalos műsoros lemeze. Az nagyon nagy szám volt, azért 95-et írunk, szóval azért az, hogy egy vidéki csapat, 17-8 éves srácokban a vidéki csapat ki tudott adni egy műsoros kazettát, lemezt úgy, hogy a rock, akkori Rockworld kiadó terjesztette, szóval ez már rendesen boltokban kapható műsoros kazetta, a lemez volt, és amikor volt a lemez, volt a koncertünk az Ifjúsági Házban, és amikor kiléptünk, és azt láttuk, hogy teltházban, szóval miattunk eljött egy teltháznyi ember, azért annyira nem volt kicsi az EGRI Ifjúsági Ház, és tényleg az első daltól az utolsóig végig nyomultak az emberek, tényleg az nagyon nagy élmény volt. Tehát most 18 évesként ezt megélni, alig 18 évesként ezt megélni, azért ez egy csodaszép élmény volt, akkor így mondom.
0: Na, egy utolsó kérdés, mi a következő terv zenei téren? Lesz-e majd ezek felül még átdolgozás, vagy teljesen új dal a közeljövőben?
1: Ezzel most még nem gondolkoztam, ugye most lettünk még kész ezzel a Világ most a legszebbben, most forgatjuk hozzá vagy a Világ még mindig szép, még a Reflexből, még a régit mondtam, ezt elrontottam, a Világ még mindig szép című dallal, most pörgetjük hozzá a videoklipet, ez még most annyira friss minden, hogy most még nem gondolkodtam ezen, hogy most mi legyen. De most hirtelen az előbb, hogy feljött bennem ez az elveszett dal, ami szintén vókic és akusztikus, most hirtelen azon gondolkoztam, lehet, hogy abból is kéne csinálni egyfajta átdolgozást.
0: Na, te Gibbon ikletet kap. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésemre álltál, és sok sikert, majd beszélgetünk, amint jön majd egy új dal, és hajrá, Gibbon volt a vendégem, a Nádasi Project Front embere.
1: Sziasztok!
2: Jelenleg a Lépést Opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.

És folytatjuk a Lépés Magyar Top 20-at az 5., 6. és 7. helyezettel ezen a héten. Az 5. helyezett listánkon nem lett más, mint már is mondom, csak közben itt el vagyok keveredbe. Rúzsa Magda, Rúzsa Magdi Rúzs című felvétele. Ez a dal a 6. helyre egy helyet javított az 5. 6. lett a No Sugar, és kicsúszott a legjobb 4-ből, múlt héten 4. volt Blokkolnán című felvételükkel, míg a 7. helyről érkezik Nagy Bogi és Des, és a Jól leszek újra. Ez a dal múlt héten is a 7. volt.

0: Lépést opuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Márk és a földre tévedt angyal szólt az elmúlt percekben, mint régi toplistás láger, most pedig 8 perccel 8 óra előtt jöjjenek a legjobbak, a legjobb 4 ezen a héten listánkon, a legjobb 4-ben, ugye ilyenkor már nem mondd meg, hogy melyik dal hanyadik lesz, csak azt, hogy melyik az a 4 dal, mely bekerült a legjobbok közé. Múlt héten 3. helyen, ezen a héten is a legjobb 4 valamelyik helyen ott van Rácz Gergely és Burai és a Lassan. Aztán a Deep Unity és a Végtelen út, mely hetek óta első listánkon is szintén a legjobb 4 valamelyik helyen szerepel. A Honey Beast és Dánielfi közöse, a Bárcsak lennék, múlt héten 2. volt, és most is ott van a legjobb 4-ben, ahogy Bíró Csongor dideregve című dala, múlt héten 5. volt, ezen a héten a legjobb 4 valamelyik helyén szerepel, már és ezen dalok valamilyen sorrendben kerülnek lejátszásra, hamarosan kiderül, ha minket választotok, hogy ki került be az első 3 helyezetre, ki lesz az arany, ezüst és bronzérmes a héten, valamint kicsúszott le a dobogóról, itt a Lépés Magyar Top 20-ban, és ne felejtsétek, a műsort követően szavazhatok kedvencetekre a lépésradio.hu/magyartop20 címen, majd tessék megtenni, amint kikerül a friss lista, vagy Facebook oldalunk által facebook.com/lépésradio. Most pedig akkor jöjjenek a legjobbak!
0: A 4.

0: Pistopuszat hallod, csak magyar kedvencekkel.
1: Bizony, hát kérem szépen, a negyedik helyezett lett az, aki múlt héten ötödik volt, tehát Bíró Csongor is a dideregve. Az első helyezett volt a Deep Unity és a Végtelen út, ezen a héten csak a harmadik helyen a bronzérmes helyen zárt, míg második volt és maradt Honey Beast és Daniel F. és a Bárcsak lennék, harmadikból pedig első lett és ezen a héten a Number One, Rász Gergő és Burai közöse a Lassan. Én ezzel a felvételek köszönöm meg az elmúlt 120 perc megtisztelő figyelmét, és kívánok további kellemes rádióhallgatást és jó szórakozást. A friss lista hamarosan kint lesz oldalunkon és Facebook csoportunkon, Facebook oldalunkon, úgyhogy tessék minket lájkolni, követni és szavazni elsősorban lépésradio.hu/magyartop20 vagy lépésradio.hu lépésmagyartop20 menüpont. Velem pedig holnap a lépés délőttben találkozhattok Karina és Sanyi oldalán. Addig is ne kapcsoljatok sehova, nem hallgassátok a lépésradiót, hisz jobb ne jobb zenékkel és műsorokkal várunk titeket. Sziasztok!
0: És most érkezik a slágerlista legjobb helyezettje. Az első.

0: kezdjük általában.
1: A Lépés Topuszat hallottad a legközkedveltebb magyar felvételekkel. Tarts velünk egy hét múlva, ugyanekkor ugyanitt.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az államfő figyelmeztette az országgyűlést a házszabály betartására. Létrejött a Tisza női műhely. Felülvizsgálják az építészeti törvényt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baka András köztársasági elnök aláírta a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról szóló törvényt, de jelezte, hogy a parlament eljárási hibát követett el az elfogadás során. Az államfő szerint az országgyűlés úgy hagyott ki kötelező vitákat egy teljesen új témát érintő módosításnál, hogy arra törvényesen nem lett volna lehetősége. Baka András emiatt aggályosnak nevezte a parlamenti gyakorlatot, és nyomatékosan kérte a házszabályi előírások pontos betartását a jövőben. Tisza női műhely néven indítottak szakmai közösséget a Tisza párt női parlamenti képviselői. Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentése szerint a fórum célja a különböző területekről érkező tudás és tapasztalat megosztása, valamint a nők millióit érintő kérdések közös feldolgozása. Első közös üzenetükben a merrák elleni küzdelem hónapjára tekintettel, rózsaszín ruhát viselve, a rendszeres szűrővizsgálatok és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Megkezdődött az építészeti törvény felülvizsgálata a kompakt város koncepciójának meghonosítása érdekében, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 32. országos urbanisztikai konferencián Budapesten. A tárca célja a várostérségi tervezés és a mestertervi szint visszaépítése a jogszabályokba, ösztönözve a jó közösségi közlekedéssel ellátott területek társasházi beépítését. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, amely a már kiadott engedélyeket visszamenőleg nem írja felül. Szeptemberben az eladók jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt, mint a vevők. Augusztushoz képest 26%-kal több lakást és házat hirdettek meg eladásra a tulajdonosok és ingatlan közvetítők, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett, közölte az ingatlan.com a szeptemberi kereslet kínálati összesítője alapján. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakóingatlan hirdetésből válogathattak a vevők, ami 11%-kal több az egy évvel korábbinál. Az élénkülést elsősorban Budapest hozta, ahol összességében 8,3%-kal, a lakásoknál pedig csak nem 10%-kal nőtt a kereslet. A megyeszékhelyeken, a városokban és a községekben ugyanakkor összességében 2-5%-kal csökkent az érdeklődés. Új útdíjrendszert üzemeltek be Romániában, ahol ezentúl a tehergépjárművekre tömegük és a megtett távolság függvényében, a személyautókra pedig a környezetszennyezés függvényében kell úthasználati díjat fizetni. A 3,5 tonna feletti járművekre az újonnan bevezetett TOLRO elektronikus útdíj fizetési rendszeren keresztül lehet általános úthasználati matricát vagy előre meghatározott útvonalra vonatkozó útvonaljegyet vásárolni. Az Euro 3-as vagy annál régebbi személyautó esetében az eddigihez képest mintegy 25%-kal drágul a matrica, az elektromos autók útdíja pedig mintegy 15%-kal csökken. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu. www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

Sportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
2: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Amikor én kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam. És ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába. Akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam. És akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval ott versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
1: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is mondtak?
2: Így van, így van. Fúrás, faragás.
1: Tehát, hogy van, aki ki akar túrni, arra mondod?
2: Persze.
1: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
2: Persze.
1: Erre nem is gondoltam.
2: Bizony, sok ilyen volt. Sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek, úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva.
1: Hát,
2: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és folyt a nyálam mindenem.
1: De énekelni tudtál? Kijött a minden
2: betűtisztán? Hát énekelni tudtam, de amikor fölvettek ugye a rádió gyerekkorusába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételén rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy fölvettek. Akkor mondta utána, és mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondott.
1: Hát de egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzésed döntött.
2: Abszolút, igen.
1: Hogy közben mit éreztél?
2: Igen.
1: Hogy jól érezted?
2: Nagyon éreztem azt, hogy nekem énekelni kell. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozma Orsi, énekesnő.
2: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltettettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
3: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
2: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát a maga módja mondta, akkor ezt hallgasd meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség, meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
3: Jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt.
2: Hát persze,
3: ne.
2: Az anyukám.
3: És miről?
2: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én így két örlődő nő között nőttem fel.
3: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
2: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és nehogy tényleg jó volt, meg nyilván úgy járok fel a színpadra, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: A bátorítás át tud billenni egy, ha nem jó kezeljük, akkor egy ilyen elhiszem, hogy én aztán tényleg olyan szuper vagyok.
3: De ezt gyermekkorban is megvizsgálhatjuk, hogy azt mondod, elhiszem, hogy én olyan vagyok. És ez milyen jó, hogy kisgyermekként kaptál ilyet, hogy mondjuk gyerek vagy pici gyerek, azt mondja édesapád mondjuk, hogy ez az, fiam, ez az. És akkor te elhiszed, hogy igen.
2: Nagy szükség van a gyerekeknek a bátorításra kiskorukban, ez tiszta sor. Sőt, én a saját kislányunkat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztatod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ez te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerül, és ő megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, aztán nem akarok ilyen túl mély, meg túl
3: nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem, mondd, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
2: Igen, csak veszélyes játék, hogy apa mondta, de hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát ezért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény emberként.
3: A Bibliából,
2: úgy az írott igéből, és nekem van egy üzenet, az igaz, hogy ne félj, csak higgy. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
2: Hát...
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
1: Biztos emlékeznél rá hirtelen, igen, hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
2: Igen.
1: Hogy lehet, hogy nem volt.
2: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
1: Na hát.
2: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, hogy nem tudom, én úgy érzem.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Most a Dés Andris jut az eszembe, amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütőhangszeres barátomnak is mondhatom. Ő volt az egyik azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy talán van ezen a úton is valami keresnivalom. De olyan igazi bátorító szó talán, tehát ilyen útravalót sajnos nem kaptam senkitől.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
2: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
1: neked?
2: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
3: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát biztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltam zűrök, családi és a többi.
1: Egy testvér?
2: Kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
1: Jól vannak egyébként ők is, tehát ti így hárman testvérek?
2: Persze, kimondotta jó. Kimondotta.
1: És egymást például tudtátok bántorítani?
2: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra is. Azt hiszem, ez fontos.
1: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
4: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon, már felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke van felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert, színművész.
2: A humor az mindig ott volt a moccanásaiban apukámnak. Anyukám szemében meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat. Hát apukám felé. De abból nekem is bőve jutott. Az, hogy valakinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni jó pillanatokban, az egy áldás, ha egy családfőről van szó, akinek szigorúnak is kellett lenni, hiszen nehéz kor volt az 50-es évek. Meg hát igazából, ha az én dátumom, a születési dátumomat nézzük, a 43, az meg katasztrofálisan nehéz volt, ismert okok miatt. És hogyha ennek ellenére a családi légkör olyan tudott lenni, hogy szeretettel, odafigyeléssel, keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiány majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. Sőt, a negyedik alkalom, már nem tudom, melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak. És akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni, és aztán újból megpróbálhatod a színművészetit. Szóval édesapám mély átélő érzéssel és okosan arra biztatott, hogy ne adjam föl a színészetet.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
5: Szevasztok, én Majka vagyok.
6: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
7: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
8: Sziasztok, Bogi vagyok.
9: Sziasztok, Vekonz vagyok.
10: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
11: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
12: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az államfő figyelmeztette az országgyűlést a házszabály betartására. Létrejött a Tisza női műhely. Felülvizsgálják az építészeti törvényt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Baka András köztársasági elnök aláírta a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásáról szóló törvényt, de jelezte, hogy a parlament eljárási hibát követett el az elfogadás során. Az államfő szerint az országgyűlés úgy hagyott ki kötelező vitákat egy teljesen új témát érintő módosításnál, hogy arra törvényesen nem lett volna lehetősége. Baka András emiatt aggályosnak nevezte a parlamenti gyakorlatot, és nyomatékosan kérte a házszabályi előírások pontos betartását a jövőben. Tisza női műhely néven indítottak szakmai közösséget a Tisza párt női parlamenti képviselői. Bujdosó Andrea frakcióvezető bejelentése szerint a fórum célja a különböző területekről érkező tudás és tapasztalat megosztása, valamint a nők millióit érintő kérdések közös feldolgozása. Első közös üzenetükben a merrák elleni küzdelem hónapjára tekintettel rózsaszín ruhát viselve a rendszeres szűrővizsgálatok és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet. Megkezdődött az építészeti törvény felülvizsgálata a kompakt város koncepciójának meghonosítása érdekében, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a 32. országos urbanisztikai konferencián Budapesten. A tárca célja a várostérségi tervezés és a mestertervi szint visszaépítése a jogszabályokba, ösztönözve a jó közösségi közlekedéssel ellátott területek társasházi beépítését. A miniszter hangsúlyozta, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, amely a már kiadott engedélyeket visszamenőleg nem írja felül. Szeptemberben az eladók jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt, mint a vevők. Augusztushoz képest 26%-kal több lakást és házat hirdettek meg eladásra a tulajdonosok és ingatlan közvetítők, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett, közölte az ingatlan.com a szeptemberi kereslet kínálati összesítője alapján. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakóingatlan hirdetésből válogathattak a vevők, ami 11%-kal több az egy évvel korábbinál. Az élénkülést elsősorban Budapest hozta, ahol összességében 8,3%-kal, a lakásoknál pedig csak nem 10%-kal nőtt a kereslet. A megyeszékhelyeken, a városokban és a községekben ugyanakkor összességében 2-5%-kal csökkent az érdeklődés. Új útdíjrendszert üzemeltek be Romániában, ahol ezentúl a tehergépjárművekre tömegük és a megtett távolság függvényében, a személyautókra pedig a környezetszennyezés függvényében kell úthasználati díjat fizetni. A 3,5 tonna feletti járművekre az újonnan bevezetett TOLRO elektronikus útdíj fizetési rendszeren keresztül lehet általános úthasználati matricát vagy előre meghatározott útvonalra vonatkozó útvonaljegyet vásárolni. Az Euro 3-as vagy annál régebbi személyautó esetében az eddigihez képest mintegy 25%-kal drágul a matrica, az elektromos autók útdíja pedig mintegy 15%-kal csökken. Pénteken folytatódik a száraz napos idő, legfeljebb kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a reggel ismét hűvösen indul, 0-12 fok várható, majd délután egészen 22-27 fokig melegszik a levegő. A hétvége fátyol felhős kellemes idővel indul, számottevő csapadék nélkül. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, hajnalban helyenként fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont újra 23-27 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a D-Boost.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Hozzá még egyet!
1: Horror!
2: Mi? Még egy rundot, jó?
3: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.